Tűnik Fan FM.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dal.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
2: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
0: Tudtam meg, 87.6 FM, Fülig Zene.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: kép?
1: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
2: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: the hits. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
2: Amikor beborul az ég és a felhők a fejünk felett, takarják a napot és az eső lassan csepeg. Szer-

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Akár heteken belül súlyos működési válságba kerülhet a romániai egészségügyi rendszer, ha nem hajtják végre a költségvetés kiigazítását, figyelmeztetett Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter. Szerinte novembertől a sürgősségi osztályok és a mentőszolgálatok finanszírozása is leállhat, ha nem jutnak újabb forrásokhoz. A tárcának az év végéig mintegy 800 millió lejre van szüksége, ebből novemberre sürgősen 227 millió lej hiányzik. Ebből a sürgősségi osztályok dolgozóinak bérére 102 milliót, a mentőszolgálatok működésére 25 millió lejt kellene biztosítani. További 56 millió lejre van szükség a HIV AIDS program finanszírozásához. Cseke Attila szerint a minisztérium már minden lehetséges átcsoportosítást elvégzett, a helyzet rendezéséhez pedig teljes jogkörű kormányra és költségvetés kiigazításra van szükség. Ismét gyorsult az infláció Romániában, szeptemberben 6,61%-os volt az éves inflációs ráta, 3 hónapnyi csökkenés után, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Az élelmiszerek 3%-kal kerültek többe, mint egy évvel korábban, a nem élelmiszer jellegű termékek ára 7,06, a szolgáltatásoké pedig 11,12%-kal emelkedett. A legnagyobb drágulást a lakásbérlésnél és az üzemanyagoknál mérték. A bérleti díjak csaknem 40, a gázolaj ára közel 38, a benziné pedig több mint 28%-kal nőtt. Az élelmiszerek közül a kávé és a tojás drágult leginkább, eközben a friss gyümölcs ára csaknem 17%-kal csökkent. Augusztushoz képest szeptemberben 0,77%-kal emelkedtek a fogyasztói árak, az éveleje óta pedig összesen 5,4%-kal drágult az élet Romániában. Október 16-án kezdi meg a 2026-os mezőgazdasági támogatások előlegének folyósítását a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség, az APIA. A kifizetések november 30-áig tartanak. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott támogatások legfeljebb 75%-át, a Vidékfejlesztési Alapból származó támogatásoknak pedig akár a 85%-át is előre kifizethetik. Az ügynökség célja, hogy már az első napokban minél több gazda hozzájusson a pénzhez, amely az őszi mezőgazdasági munkák és a gazdaságok működési költségeinek fedezését segíti. Több mint 51,8 millió lej támogatást utalt át a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség az APIA 5369 méhésznek a 2026-os évre, közölte az intézmény. Idén 5391 támogatási kérelmet nyújtottak be, ezek közül 5369-et hagytak jóvá. A támogatás felét az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap, másik felét az állami költségvetés biztosítja. Egyelőre nem halad előre a kalász negyedi telek cseréjének ügye Csíkszeredában. Az önkormányzat több mint 2 éve próbálja elérni a belügyminisztériumnál, hogy a csendőrségi központnak szánt 5 hektáros terület helyett másik telket fogadjon el. A városvezetés az ipari park övezetében ajánlott fel csere ingatlant. Korodi Attila polgármester a Székelyhonnak elmondta, idén egyáltalán nem egyeztettek a minisztériummal, és érdemi választ sem kaptak. A kérdést a kormány alakítás után ismét napirendre vennék. A város a Kalász negyedben iskolát építene, a temetőt pedig bővítené. Utóbbi ügyében azonban nem lehet tovább várni. Ha nem sikerül megegyezni a minisztériummal, az önkormányzatnak más területet kell vásárolnia. 6 férőhelyes meredéket hoznak létre Hargita megyében a családon belüli erőszak áldozatainak. A megyei önkormányzat hétfőn hagyta jóvá a Vénusz 2 elnevezésű Európai Uniós finanszírozású projektben való részvételt. Az új, többfunkciós központ nem csak biztonságos, ideiglenes szállást, hanem pszichológiai és jogi tanácsadást is biztosítana az érintetteknek. Hargita megyében idén eddig 275 családon belüli erőszakkal kapcsolatos esetet jelentettek az illetékes intézményeknek. Elekes Zoltán, a megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság vezetője szerint hetente átlagosan 10 olyan eset jut a tudomásukra, amely segítségnyújtást igényel. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint Javarészt derült égbolt mellett száraz napos időjárás várható, azonban csökkennek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet akár mínusz 5 fokra csökkenhet, napközben a csúcsérték plusz 13 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.

0: A sütőtök az ősz szuper élelmiszere kerül terítékre a Székely Konyha és Kert gasztromagazin e-havi lapszámában. Sütőtökös leves, főétel és desszert is készült szakácsaink konyhájában. Már nem ragú, de nem is leves. Kelemen Éva mutatja be ízletes borjú ragú levesét. Miben mit ígyunk? Számít egyáltalán a pohár? Borrovatunk pohárhatározóval jelentkezik. Desszertként bajorperecet és marcipános almás süteményt ajánlunk. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban vagy online a székelykonyhaiskert.ru oldalán.
1: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed, hogy elkerülje a hasmenést. Happy Flor Saccharomyces Boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Saccharomyces Boulardii tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott mennyiséget, legtöbb 4 kapszula naponta. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyiss most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ru oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Reklámot hallottak.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy minden évszakra felkészítsd az udvart, a Dedemánban most különböző fajtájú gyümölcsfák már 15,99 banitól elérhetők, és a 13 kW-os Grünmann gázüzemű teraszfűtő csak 779 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
2: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
3: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Luca Niculescu csütörtökön benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját. A kijelölt miniszterelnök lezárta a parlamenti pártokkal és frakciókkal folytatott kétnapos kormányalakítási egyeztetéseket. A tárgyalások azonban továbbra is nyitottak, és minden lehetséges kormányzati változatot mérlegelnek. A kijelölt miniszterelnök bízik a kormányalakítás sikerében, és továbbra is három lehetőséggel számol. Tisztán politikai vegyes vagy technokrata kabinettel. Hangsúlyozta, hogy sürgősen teljes jogkörű kormányra és költségvetés kiigazításra van szükség, mert enélkül hamarosan fennakadások lehetnek a közigazgatás, az iskolák és az önkormányzatok finanszírozásában, értesült az Agile Press. Előrehozott parlamenti választásokat helyezett kilátásban Nikus Ordán államfő, ha a csütörtökig nem születik átlátható megállapodás Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök kormányának támogatásáról, írja a Digi24 hírportál kormányzati forrásokra hivatkozva. A beszámoló szerint az államfő pénteken mutatná be a parlament feloszlatásáról szóló rendeletet, újabb miniszterelnök jelöltet pedig már nem nevezne meg, ha Niculescu nem tud parlamenti többséget maga mögé állítani. A jelenlegi egyeztetések szerint a Szociáldemokrata párt részt venne a kormányban, míg a Nemzeti Liberális Párt és az RMDS parlamenti támogatást nyújtana, de a liberálisok ellenzékben maradnának. A PSZD a tervek szerint szerdán dönt a kormányzati részvételről. Luca Niculescu a negyedik miniszterelnök jelölt, akit Nikus Ordán államfő a bolozsán kormány május 5-i bukása óta megnevezett. Aszfaltozzák Románia leghosszabb autópálya viaduktját, a mintegy 2 kilométer hosszú Nádas-Szent Mihályi szakaszt az észak-erdélyi A3-as autópályán. A Magyar Nádas és a Magyar Zsombor közötti mintegy 30 kilométeres szakaszt a tervek szerint 2026 végéig adhatják át a forgalomnak. Horáció Kozma tájékoztatása szerint a román kivitelező által épített 25 kilométeres útszakasz fizikai készültsége meghaladta a 99%-ot. A viaduktum még folytatják a betonpálya kialakítását és a kapcsolódó munkálatokat. A szakasz megnyitása a Magyar Zsombor és Vaskapu közötti augusztusban átadott résszel együtt jelentősen javíthatja a Kolozsvár és a Zilach térsége közötti autópályás összeköttetést. Az évvégi átadás azonban a hátralévő munkák befejezésétől és az engedélyezési eljárások lezárásától függ. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóban felhős égbolt mellett száraz napos idővel lehet számolni, bár helyenként a gomoly felhőzet zavarja a napsütést. Csíkszeredában 0 fokot mérnek, a reális hőérzet -3 fokra tehető, a csúcsérték a mai napon 13-14 fokra emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
1: Nyolc óra múlt 3 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel. Az elmúlt 30 év és a napjaink legjobbjai sorakoznak itt az éterben, hamarosan pedig beköltöznek hozzánk Nézgáék, Mirmurrék, és természetesen elmerülünk a magyar animációs filmek csodálatos és ugyanakkor varázslatos világában. Egészen pontosan a tegnap a Csíki moziban nem megnyitott retro rajzfilmes kiállítás kapcsán az esemény kurátorát látom vendégül a mai kotyogóban. Ha a kedvük van, a folytatásban is tartsanak velünk.

0: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágy kapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom, Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Fedezd fel a Max és Milan's World kínálatát a Lidl üzletekben. Mindaz, ami a legjobb barátaidnak. Eledel és kiegészítők, kutyáknak és macskáknak. A Lidlben találsz 10 kg-os Max World száraz kutya eledelt 38,99 baniért, és 2 kg-os Milan's World száraz macska eledelt 10,99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
5: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok imeg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Reklámot hallottak.

0: új zenék és slágerek. A legfrissebb ritmusok a város felett. Fun FM Rádió.
1: A magyar mesefilmgyártás aranykorának ikonikus szereplőivel és a múlt század meghatározó játékaival találkozhatnak a látogatók az egyszer volt Retro Mesék, Retro Játékok című kiállításon, amely Gödöllőről Csíkszereda testvérvárosából érkezett a Csíki moziba, és tegnap volt a hivatalos megnyitója. Itt van velem a stúdióban az összeállított gyűjtemény kurátora, L. Péterfi Csaba. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Milyen az élet Csíkszeredában?
2: Szép. Jó. Jó a levegő. Korán van.
1: És minden a legnagyobb rendben. Nem érkeztél egyedül ide Csíkszeredába, hiszen jött veled Misi Mókus, Mirmur, Pompom, a nagy hohohorgász Dr. Bubó és még sokan mások. Miből áll a kiállítás anyaga, illetve hány év munkája van ebben?
2: Egy év munkája van benne. Egy év alatt gyűjtöttem össze ezeket a, mondhatom, hogy relikviákat, bár az ötlet az egy kicsit korábbról származik, meg 2,5 évvel ezelőtt szerettem volna egy hasonló kiállítást már, akkor azonban még nem volt semmim hozzá. Tehát egy darab bábom nem volt, és egy nagyon kedves barátom, Gál Völgyi Dorka, aki Gál Völgyi Jánosnak a lánya, vele beszéltem erről a kiállításról, és ő mondta, hogy ezt csak akkor szabad megrendezni, hogyha az embernek van hozzá valami nagy attrakciója. És akkor elraktam ezt az ötletet, majd elővettem rá egy évre, és úgy látszik, hogy ez az egy év kellett ahhoz, mert ahogy előjött újra az ötlet, hogy szeretném ezt megrendezni, akkor szinte onnantól kezdve sikeres voltam, mondhatom így, mert megvettem az első bábot, aztán a másodikat, aztán egy egész kollekciót, mert kiderült, hogy van valakinek egy öröksége, ahol az összes Foki Ottó báb megvan, majd megvettem a rajzfilmcelleket, és egy év alatt összeállt az anyag.
1: De akkor konkrétan ez egy saját gyűjtemény?
2: Ez egy teljes egészében saját gyűjtemény.
1: És mi a nagy attrakció benne? Mert úgy fogalmaztál, hogy kell hozzá egy nagy attrakció.
2: Hogy ez mind eredeti. Tehát azt tudni kell róla, hogy a rajzfilmeknek a 99%-a, ugye azok az úgynevezett mesefilm cellek, amikre ezek készültek, azok annó megsemmisültek. Tehát csak nagyon kevés maradt meg, tényleg egy-egy darab. És ma már mondhatni, hogy nincs is. Például a Ludas Matyinak a mesefilm celljeiből itt 4 darab van kiállítva.
1: Bocsánat, mi az, hogy cell? Mesefilm cell?
2: A cell az az, amire a mesefilmet rá festették. Oh. Tehát ugye ez egy átlátszó fólia, erre festik rá magát a rajzot, és minden egyes képkocka az 1 darab kocka filmből. Tehát ebből mondjuk a több 10 000 vagy 100 000-nek kell elkészülnie ahhoz, hogy elkészüljön egy mesefilm, és ezeket mindegyiket kézzel festették, kézzel rajzolták, kézzel készítették a hátteret is. Tehát ez a mesefilm cell. Ezeket megsemmisítették a mesefilm elkészítése után, és csak azok maradtak meg, amiket a rajzolók egy-egy darabot hazavittek. És maguknak emlékbe.
1: Tehát akkor ez szándékos volt.
2: Igazából nem volt rájuk szükség. Tehát akkor, amikor a 70-es években ezek a mesék elkészültek, akkor nem gondoltak arra, hogy ez majd valamikor érték lesz, meg kell. Tehát több 10 000-100 000 ilyen cell elkészült, és akkor ment a kukába vagy az égetőbe, tehát ezeket folyamatosan megsemmisítették, és tényleg csak egy-egy darab maradt meg, és mint ahogy említettem, például a Ludas Matyinál itt 4 ilyen mesefilm cell van kiállítva, és ez azért érdekesség, mert erre már volt egy francia vevő például. Tehát ez már majdnem Franciaországba kikerült, és legvégén a franciának csak egyet adtak el, nekem pedig 4-et, de például a Gustavból most látható itt 2 mesefilmcell, a Gustav rajzfilmből, azokat például én már Kanadából vásároltam vissza.
1: Uh-huh. Tehát akkor ugye Foki Otto, Dargai Attila és Sajdik Ferenc munkáiból vannak ezek a relikviák megmentve és kiállítva itt a Csíki moziban. Mi látható még a celleken kívül?
2: Hát ahogy mondtad, Foki Otto bábjai, szinte mindegyik. Misi Mókusnak a sorozatából a Mirmur, az Ugrifüles, a Mekkelek, itt van természetesen a TV Maci, de van például a Frak mesefilm, ami már máshogy készült, mert ott az egy rajzkivágásos módszerrel készül, ott kivágták a figurákat, egymásra helyezték, és akkor így készült egyébként a frak, és azt pedig a a fiától vettem a rendezőnek, tehát aki ezt készítette, az ő fiának volt még egy pár darab, amit ugye az ő édesapja megmenekített szintén hasonló módon, és ezt például tőle kaptam meg.
1: Mi számít ebben az esetben eredeti darabnak? Mert feltételezem, hogy a bábokból is több készült.
2: Hát az az eredeti darab, amit te látsz a televízióban. Ezek mindegyik voltak. Tehát ezek mind azok a mesefilmcellek, ugye, amiből ez az egy-egy darab, az lehet, hogy csak egy ezred másodpercig tűnik fel a rajzfilmben, de feltűnt. A bábok, azok pedig azok a bábok nagy százalékában, amelyeket szintén látsz a rajzfilmben, vagy a bábfilmben, mert hogy ugye ezek, ahogy megsemmisültek, elavultak, mondjuk letörött a karja, akkor mindig újat kellett készíteni, és ezt pedig a Kifuki Ottóval dolgozott együtt, ő gyűjtötte össze az összes ilyen bábot, majd ezt berakták egy dobozba, felrakták egy padlásra, és az ő fia, miután az illető meghalt, az ő fia ezeket szó szerint eladta az összeset, és azért mondom, hogy Mázlim volt, mert hogy pont a megfelelő emberrel találkoztam, azt hiszem, hogy ő is, és így egyenként meg sikerült vásárolni.
1: Tehát ugye tulajdonképpen a felnőttek számára ez a...
2: Ezeket szó szerint eladta az összeset, és azért mondom, hogy Mázlim volt, mert hogy pont a megfelelő emberrel találkoztam, azt hiszem, hogy ő is, és így egyenként meg sikerült vásárolni.
1: Tehát ugye tulajdonképpen a felnőttek számára ez a kiállítás egy nosztalgikus

0: meg tényleg ilyen háromtól nem tudom én hány éves korig, közösen énekelték a Vukkot. Tehát, hogy azt látom, hogy azért még a ma is ismerik ezeket a meséket, és szerencsére ma a retro újraél, a retro mesék újraélnek, és azt látom, hogy azért hála az égnek a gyerekek is tudják, hogy ki az a Pompom. Például, amikor bejöttek, rögtön tudták, hogy ki Pompom, megismerték a Vukkot. Persze vannak olyan mesefilmek, amiket már ők sem ismernek, vagy akár mondjuk már mi sem, mert például szerintem a Böbe Baba az neked sem mond olyan nagyon sokat.
1: Hiszen a mesekönyv.
0: Hát igen, de ugye ebből volt egy bábfilm is, és például van nekünk egy eredeti Böbe Babánk is, ő hát most már 60 éves, mert 1966 körül készült, és ő például tudomásom szerint az egyetlen egy darab Böbe Baba, ami megmaradt.
1: Ha jól emlékszem, az én gyerekkoromból, tehát volt egy ilyen kemény borítós, sőt, egész tulajdonképpen ilyen préselt kartonból készült a Böbe Baba könyv.
0: Igen.
1: De azt valaki feltételezem, hogy fazékalátétnek használhatta, mert hogy a nyom a hátsó borító még rajta volt, de határozottan emlékszem én a Böbe Babára. Az az igazság, hogy a mi időnkben ezeket a rajzfilmeket ugye úgymond valós időben nem lehetett elérni. Tehát, hogy nálunk itt a nagyon kemény kommunizmusban, amikor úgy igazából tombolt, akkor a magyar tévét nem lehetett befogni. Voltak helyek az országban, ahol így úgy valahogy átjött, de ez nálunk, vagy tőlünk teljesen el volt zárva. Mi jóval később ismerkedtünk meg ezekkel, de milyen jó, hogy van lehetőség ma is megismerkedni ezekkel. Ezeket a filmeket egyébként hol lehet, vagy el lehet egyáltalán érni? Mondjuk DVD-n, vagy nem tudom, adathordozón, hogy az ember megvásárolja, és akkor a gyerekeknek folyamatosan lejátsza, vagy marad a YouTube?
0: Hát szerintem már DVD-t talán senki nem néz, nem. Tehát már ugye már ez is elavult, de egyébként fent az úgynevezett éterben ezek azért megtalálhatóak, tehát például a Magyar Televíziónak van a Nemzeti Archívuma, ott fönt van minden mesefilm, Kukorikotkodától elkezdve bármelyik, és onnan azért ezek letölthetőek, megnézhetőek szerencsére ingyenesen, és hát persze van a YouTube, vagy pedig egyéb különböző, nem is tudom, ilyen internetes fórumok, ahol mindez elérhető.
1: Vannak ugye, tehát láttam a kiállítás képein, hogy vannak ezek a nagy, nem tudom, kartonkollázsok?
0: Igen, olyanok is vannak.
1: Azok is eredetiek?
0: Nem, hát ugye azokat után gyártottuk, ugye azok a fotófalak, tehát ugye azokkal lehessen fotózni. Tehát például ugye Frakkal, Irma néniékkel, vagy akár ugye a Hoho horgásszal, vagy a macskafogóval lehessen fotózni. A macskafogónak ugye a patkányai vannak itt, de például a macskafogó az egy olyan mesefilm, ami idén ugye 40 éves
1: pontosan.
0: Amiből például egyetlen egy darab cell sem maradt meg. Ezt annak köszönhető, hogy ez egy nagyon ismert mesefilm volt Magyarországon, és például az összes cell, ami megmaradt, azt Hollandiába felvásárolta valaki.
1: No, hát végül is tudta ő, hogy mibe fekteti be a pénzét. Egyébként ezek a rajzfilmek, ezek mind digitalizálva vannak már, vagy csak nagyon kevés része? Én a macskafogóról tudjuk, hogy az.
0: Hát igen, tehát ugye az már igen. Szerintem ezeket most már folyamatosan digitalizálják. Tehát azért eljárt az idő ezen mesefilmek fölött, mondjuk meg őszintén, részben, de hogyha valaki megnézi, akkor ez azért örök mesefilmek, mert az üzenete az még mindig ott van, és szerintem ezek azért humorosak, hogyha mi most például akár 40-50 évesen újra nézzük, mert akkor, amit gyerekként szerettünk, nagyjából az üzenetét most értjük meg felnőttként. Tehát ugye ezeket tényleg profi szinten megcsinálták, mert ez a gyereknek is szórakoztató volt, miközben azért a szülők is jót nevettek az üzenetein.
1: Egyébként ez egy multimédiás kiállítás? Tehát, hogy helyenként mennek szekvensek, rajzfilmekből szól a zene, vagy ez csak egy sima kiállítás?
0: Ez most csak egy sima, eredetileg ez az, ami ugye nálunk volt Gödöllőn. Ide mondhatom, hogy a határon túlra azért ennek csak úgymond a cell és a báb változatát tudjuk elhozni, mert most azért most monitort, meg nem tudom én mindenféle dolgot, azt nem tudtam hozni, illetve megmondom őszintén, nem vagyok tisztában az itteni jogi helyzettel.
1: Ezt akartam kérdezni, ez
0: tehát, tehát az itteni jogi helyzettel azért nem vagyok tisztában, és ugye azért perbe én nem szeretnék menni senkivel sem, lehetőség szerint,

0: úgyhogy hogy ezek például akár itt, vagy mondjuk Dunaszerdahelyen voltunk és Zentán, ott mondjuk ezek a rajzfilmek, vagy a zenei rész hogyan játszható le, ezt pontosan nem tudom, úgyhogy így biztos, ami 100% az az, ami az én tulajdonomban van, azok kerülnek ide is.
1: Úgy fogalmaztál, ugye, hogy a felnőttek akár nosztalgiával vegyesen, de hogy értik ezeknek a rajzfilmeknek az üzenetét. Ezek a remek művek tényleg egy olyan korban készültek, amikor Magyarországon sem volt feltétlenül olyan nagyon rózsás a helyzet. Ebben vannak rejtett üzenetek?
0: Hát,
1: ami átment, úgymond a cenzorokon.
0: Énnek azt kell, hogy mondjam, hogy igen, de közben meg mondhatjuk azt, hogy szerintem azért az élet nem változott. Tehát lehet, hogy rendszerek változnak, az emberek nem változnak. Tehát a tulajdonságok ugyanolyanok, az emberek jelleme az szintén nem változott, és lehet, hogy most kicsit mondjuk a politikai rendszer az már enyhébb, mint akkor volt, de a politika az akkor is politika, tehát ezek az üzenetek szerintem megmaradtak mind a mai napig.
1: No, és akkor mi a kiállítás üzenete?
0: Szeressük a meséket, higgyünk a mesékben, és igazából ez a kiállítás azt szeretné megmutatni, hogy ne vesszen el, tehát ez egy olyan kollekció, ami akár el is veszhetett volna, darabjaiba lehetne. Amikor én ezt létrehoztam, ugye most itt egy kisebb rész látható a kiállításból, hiszen ugye maga a kiállítási anyag az jóval-jóval nagyobb, ami nekem még ugye odahaza van, de szeretném megismertetni a meséket, a mesék készítőit, hogyan készültek ezek a mesék, hogy bizony ezeket egykor kézzel készítették, kézzel rajzolták meg az összes celt, kézzel készültek a bábok, nem úgy, mint akár ma, hogy beírok, nem tudom, az AI-ba valami anyagot, és 2 perc múlva kidobja, hogy ezeknek van értéke, és az érték az nem vészel. Ma ez a legnagyobb ilyen jellegű egyben lévő kiállítás, nincs még egy ilyen, mint megtudtam, úgyhogy ennek ez az értéke.
1: Ezek a cellek, ezek ugyanolyan gyúlékony anyagra készültek, mint az eredeti filmszalagok, mert ugye ezek nagyon sérülékenyek, legalábbis annó azok voltak, vagy ez már egy kicsit újabb technológiát felhasználva készült, tehát hogy nem olyan nagyon sérülékenyek. Hogy
0: irdatlan
1: van ez?
0: Sérülékeny, tehát például ugye ez egy nagyon vékony fólia, hiszen ugye amikor ezt rárakták a háttérre, akkor hát erre tudtak a legkönnyebben, leggyorsabban dolgozni, tehát ez annyira sérülékeny, hogy ami nincsen bekeretezve, például a múltkor otthon fogtam egyet, és majdnem ketté szakadt, úgyhogy igen, erre azért figyelni kell.
1: Miért tartod egyébként fontosnak, hogy ezzel egyáltalán foglalkozzál? Mert hogy ebben azért kemény pénzek vannak, feltételezem.
0: Hát nem mertem megmondani odahaza, hogy én mennyit költöttem erre. Autót abban az évben nem vettünk, az biztos, de hát, mert azt gondolom, hogy ez maradjon meg egybe. Tehát, hogy tényleg ne vesszen el, mert hogy tényleg ez egy érték, és hinni kell szerintem a mesékben és a mesék üzenetében.
1: Értsem úgy, hogy akkor te egy örök Péter Pán vagy?
0: Hát én nagyon szeretem a meséket, abszolút, és én hiszek a csodákban. Mint hogy ez a mesekiállítás is, ahogy létrejött, szerintem ez egy csoda. És a mesék erről szólnak, a csodáról, meg arról, hogy hinni kell benne, még akkor is, hogyha néha egy kicsit keserű az élet.
1: Mennyire vagyunk egyébként mi felnőttek ilyen meserajongó gyermek lelkűek ott valahol legbelül?
0: Írdatlan nagyon. Tehát amikor én azt látom a kiállításon, hogy amikor bejönnek az emberek, és tudok olyan embert, aki ilyen örökmorgó, soha semmi nem jó neki, állandóan savanyú, nem tudom, még a lekvár is, akkor, és bejött erre a kiállításra, és megláttam, és életemben először láttam mosolyogni és csillogni a szemét, és nekem ez az érték. Tehát, hogy bejönnek a 40, 50, 60, 70 vagy akár 80 évesek, meglátják ezt a kiállítást, és mindenki mosolyog, mindenkinek csillog a szeme, és visszajön az a gyerekkor, vagy korai felnőtt kor, amiben ők éltek. Tehát, és mindenkinek más, mert persze nálam idősebbeknek a Böbebaba és a Mazsola mond valamit, lehet, hogy a fiatalabbaknak, nem tudom én, a Pompom, de de hogy mindenki, amikor meglátja, akkor csillog mindenkinek a szeme, akkor mindenki mosolyog, elkezd nosztalgiázni, akkor elmondja a játékokra, hogy én ilyennel játszottam, és ez nekem volt, és ez ilyen volt, és ez az értéke ennek, hogy nem búslakodó, szomorkodó, rossz kedvű embereket látsz, hanem aki így jött be, az is mosolyogva megy el, és lehet, hogy szereztél az embereknek 10 vagy 15 perc boldogságot, és szerintem ez már megéri.
1: Neked ki a kedvenc karaktered, akár itt a kiállításon látható figurák közül, és miért?
0: Én nagy Misi Mókus fan vagyok, és imádom a Misi Mókust. Nem tudom, hogy miért, de például az a mese volt az, amibe biztos voltam, hogy a teljes kollekciót szeretném megszerezni, ugye akik a Misi Mókusban szerepeltek, a bábokat, és ez nagyjából sikerült is, tehát, hogy a Misi Mókus szereplőiből szinte mindet sikerült megvásárolni.
1: Tehát, hogyha valamit eltervezel, akkor átmész érte a falon is kb.
0: Egyébként nem, mert én azt szoktam mondani, hogy egy nagyon-nagyon szerencsés ember vagyok valamiért, hogy ha én valamit kitalálok és eltervezek, akkor, hogy miért vagy miért nem tudom, de egyszerűen kinyílnak az ajtók. Tehát várni kellett nekem egy évet ezzel a kiállítással, bekerült a Fiókba, el is tettem, rá egy évre, másfél évre kihúztam a Fiókat, és egy hét múlva szembe jött velem egy hirdetés, hogy eladó a Mirmurból egy kis csacsi. És mit, egy olyan ember tette fel ezt a hirdetést, akinek a teljes fokjottó gyűjtemény megvolt.
1: És akkor megvetted mindet is?
0: Majdnem mindet, mert azért azt hozzá kell tennem, hogy az első báb megvétele, és mondhatom az utolsó báb megvétele között, azért az illető is rájött arra, hogy ebből jelentős pénzt lehet szerezni, úgyhogy a különbség a két báb ára között már igen szemmel mérhető volt.
1: Egyébként melyik az első emléked egy magyar rajzfilm, vagy magyar animációs film kapcsán?
0: Hát a legelső emlékem szerintem az nem más, mint a régi TV Maci, tehát
1: hát ugye a TV
0: az,
1: Maci.
0: Az a pelenkás, vagy nem tudom, ilyen kis bénán menő, pöttyös Halloween-ben lévő TV Maci. Na például azt nem sikerült szereznem.
1: Még?
0: Volt valaki, akinek egyébként volt egy ilyen TV Macia az eredeti, és de azt olyan horribilis összegért adta, hogy azt gondoltam, hogy ez nem biztos, hogy nekem megéri, hogy ezt azért megvegyem.
1: Egyébként ezek a bábok méretben viszonylag kicsik, ugye? Tehát nem akkorák, mint a Szézám utca karakterei, hanem
0: nem,
1: egészen
0: kicsik. Ezek egy ilyen 25-30 cm magasak, hiszen ugye ezeket mozgatni kellett, ezek drótra vannak építve, és mindegyik bábot ugye ezek úgy készültek, hogy egy képkocka az egy mozdulat. Tehát, hogyha mondjuk csak te mondjuk így felemeled a kezedet, ez egy másodperc, de ez lehet, hogy 10 darab képkockát jelent.
1: Egyébként mennyi idő alatt készült el egy rész mondjuk a TV Maciból?
0: A Foki Otto egyszer úgy fogalmazott, hogy mondjuk ha legyártott egy részt mondjuk egy mesefilmből, ugye ezt úgy kellett csinálnia, hogy ő mozgatta a bábot és készült a fotó, tehát egy körülbelül egy rész neki az 15 kilométert jelentett sétában, ami azt jelenti, hogy nem volt messze a fotókamerája és a báb egymástól, tehát akkor azt így el kell képzelni.
1: Tehát ez egy személyes munkaként indult?
0: Ez nem egy személyes munka volt, de ugye neki látnia kellett mindig a képkockát. Tehát, hogy tényleg az a képkocka jelenik-e meg, amit ő elképzelt. Tehát ő állította be a bábot, akkor megnézték a képkockát, tehát ez egy nagyon lassú munka volt. Tehát azért ez akár egy ilyen bábfilmnek az elkészülte, az lehet, hogy 2-3 nap is volt.
1: Tehát ugye körülbelül egy hónapon keresztül látható ez a kiállítás, hiszen október 13-án, azaz tegnap nyílt, és november 10-éig látogatható. Tehát akkor van jócskán ideje az embereknek elmenni és személyesen találkozni Misi Mókussal, vagy Mirmurral, vagy... Várjál, kit is mondtál? Misi Mókus a kedvenc karakter.
0: Misi Mókus, igen.
1: Misi Mókus. Azon gondolkodom, hogy nekem ki a legszimpatikusabb ezek közül, de még nem tudtam eldönteni. Mondom, Böbe Babával van első emlékem, hogyha úgy tetszik, de a többieket az jóval később ismertem meg. Van-e még olyasmi a kiállításon, amiről egyáltalán nem esett még szó?
0: Igazából ugye nagyjából tényleg azt gondolom, hogy akár tegnap, vagy eddig mindig elmondtam mindent, de például, ha már Böbe babát említed, ő is egy érték, mert egy ismerősöm kérdezte meg tőlem, hogy lesz-e Böbe baba a kiállításon, és én nagyon könnyen mondtam neki, hogy lesz, hát akkor már mindent megszereztem. És körülbelül majdnem 3 hónapig kajtattam egy Böbe babát, hogy legyen, sehol nincsen az országban, sehol nem volt. Szarvason készítette egyébként akkor a Szarvasi Textilgyár a Böbe babákat és a mazsolákat, ez a 60-as évek, de hogy nem maradt meg senkinek. Például a Szarvasi Múzeum nem is tudta, hogy Szarvason készítették a Böbe babákat. És egy tök közeli ismerősöm, nagyon jó barátom egyszer csak oda jött hozzám, és akkor mondja, hogy na hát én tudom, hogy téged mivel lehet mindjárt izgalomba hozni, hát mondom, ne, jó van, ne szórakozz velem, és akkor mondok egy szót, Böbe baba, és te kinyílt a szemem, és a gödöllői ismerősöm, tehát az ország hirdetést adtam fel Facebookon mindenhol, ami létezik, a gödöllői ismerősömnek a padlásán volt egy nagyon rossz állapotban lévő tényleg Böbe baba, mikor megláttam, hát körülbelül inkább egy ilyen torz valamihez tűnt, és akkor elvittem Magyarország egyetlen báb restaurátorához.
1: Mert hogy ilyen is van.
0: Igen, ugye a bábszínházban dolgozik természetesen, báb restaurátorához, és ő csinálta meg a Böbe babát, tehát ami ma kint látható, az ez a Böbe baba, és például ez is az egyetlen egy darab, ha minden igaz, ami megmaradt, nincsen kb. Senkinek, és ami még van, mellette sikerült szereznem szintén ugyancsak az eredeti, a textilgyárban, ugye ezek játékként lettek legyártva, tehát nem a báb látható, egy eredeti szintén 66-67-ben készült mazsolát.
1: Azt a hely. Tádé?
0: Tádét azt egy újat sikerült már szerezni Manócskával együtt, mert ugye ebből volt a bábfilm, és volt ebből diafilm is, és a diafilmnek a Manócska és Tádé változatát sikerült megvennem.
1: Tényleg diafilm is létezett, tehát teljesen megfeledkeztem róla. Szerinted melyik korszak tekinthető a magyar animációs és rajzfilm gyártás aranykorának?
0: Hát ez, ami létezett, a Pannónia filmstúdió, vagy akár a Kecskemét, ez a kettő, ami létezett a 70-es, 80-as évek. Amikor ezek megszűntek, onnantól nincsen. És ez azért volt érték egyébként, hozzá kell tennem a magyar rajzfilmgyártást, mert Dargai Attiláék például a Disney-től tanultak, mégpedig úgy, hogy Amerikából kicsempésztek egy Disney forgatókönyvet, és azt odaadták pár embernek, akik ugye akkor ezzel foglalkoztak, és nekik a Disney forgatókönyvnek a rajzait kellett végigrajzolni. Tehát például a Vuk az azért néz ki úgy, mert hogy megtanulták a Disneytől, hogy hogyan kell meseszerűvé tenni akár egy állatfigurát, vagy bármi.
1: Feltételezem, hogy manapság már nem készülnek ezzel a technikával filmek, holott jóval nagyobb értéket képviselnének. Mondjuk a digitális animáció valamelyest hasonlít az eredeti rajzfilm készítéshez, de már nyilván nem ugyanaz.
0: Félig meddig ugyanaz, beszéltem rajzfilm készítőkkel is, és például ugye Dargai Attilának a Csongor és Tündéje az tavaly készült el, és ahogy ők elmondták, hogy azért még a technika az még szinte most is ugyanaz, tehát például ők mondjuk direkt készítették így, hiszen ugye a forgatókönyv az rendelkezésre állt, az Dargai Attila megrajzolta minden egyes alakkal és mindennel együtt, tehát ő nekik ugyanúgy fel kellett vinni. Persze digitalizálták, sokkal könnyebb volt a színeket rárakni, nem kézzel kellett kifesteni, hanem azért már ugye a technika az ott van, nem kellett hátteret csinálni, megrajzolta azt, tehát hogy picit könnyebb, de ma már, mint ahogy az előbb említettem, most már azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia az nagyon gyorsan át fogja alakítani a rajzfilmgyártást, és egyébként azt gondolom, hogy mindent, tehát lehet, hogy a filmgyártást is.
1: A magyar báb és mesefilmgyártás emlékezetes alkotásait felvonultató kiállítás nyílt tegnap a Csíki moziban, ez november 10-éig látogatható, egyszer volt Retro mesék, retro játékok címmel, tehát Misi Mókus, Mirmur, Pompom, most már mindenkit felsorolok, a Nagy Hóhorgász, Dr. Bubó, Vuk, Kockásfülű Nyúl és Ludas Matyi figurái is felidézhetik egy olyan korszakot, amikor még mi, mármint az én generációm volt egészen kisgyerek, illetve hát nyilván az én generációm utánkövetkező kisgenerációsok pedig megismerkedhetnek ezekkel a rendkívül érdekes bábokkal és figurákkal, többek között Böbe babával. Olyan nehéz kimondani ezt a Böbe babát.
2: Nem.
1: Lehet, hogy nem vagyok még teljesen felébre, de azért esik nehezemre. Tehát november 10-éig látogatható, és ugye hozzátartozik a dologhoz, hogy a Csíki moziban a pénztár nyitva tartási idejével megegyező idősávokban lehet megtekinteni a tárlatot. Kedden délután 2 és este 7, szerdán és csütörtökön reggel 9 és este 7, pénteken reggel 10 és este 8, illetve szombaton reggel 10 és 11, illetve délután 3 és este 8, valamint a vasárnap délután 3 és este 7 óra között lehet a kiállítást megtekinteni. Biztos vagyok benne, hogy senki nem jegyezte meg ezeket az idősávokat.
0: Valószínű.
1: De majd elhelyezem én is a Csíki mozi filmkedvelők csoportban a nyitvatartási időket is, és természetesen mindenkit nagy-nagy szeretettel várnak, hogy megtekintse a kiállítást, nosztalgiázzon, illetve hát nyilván meséljen az utána jövőknek, hogy neki milyen emlékei vannak, vagy jönnek elő egy-egy ilyen filmcell láttán. Tanultam egy új szót. Csaba, köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is.
1: És akkor mondjam azt, hogy várjuk a folytatást.
0: Hát lehet, hogy lesz folytatás, mondjuk az egy kicsit más lesz, de igen.
1: Na jó, akkor kérdezzek rá, hogy akkor milyen tematikával lenne folytatás?
0: Aki engem ismer, azt tudja, hogy én nagy kutyás vagyok, és most az az ötletem jött, hogy szeretnék egy olyan, igazából az egy fotókiállítás lesz, azon kutyás mesefilmeket, bizonyos részleteit befotózni igazi eredeti kutyákkal, úgyhogy ott lesz a mesefilmnek a jelenete, és ugyanaz a jelenet igazi élő kutyákkal.
1: No, befotózva. Hát akkor ez már feltételezem, hogy csak jövőre.
0: Hát igen, ez jövőre készül majd.
1: No, de nem menjünk ilyen nagyon előre, tehát november 10-éig látogatható egy nagyon vagány kiállítás, érdemes megnézni a Csíki moziban, úgy tudom, hogy te ma már utazol haza Gödöllőre. Üdvözöljük a bajtársakat, ugye, mert mi együtt szerepeltünk.
0: Abszolút, igen, átadom. Tóth Juditnak például.
1: Jaj, Juditkát őt imádjuk, hogy neki külön-külön két csók, nyilván ettől fog egy kicsit berzengeni, de nem számít, ezt vállaljuk, és akkor neked jó utat haza. Köszönöm, hogy itt voltál.
3: Mit éreztél abban az első másodpercben, amikor a karodban tartottad?
4: Félelmet.
5: Csodálatot.
4: Szeretetet.
3: A szülők számára az első másodperc az érzelmek hatalmas hullámát hozza. Az orvosok számára pedig a felkészültség felelősségét is, mert minden gyermek ugyanazt a gondoskodást érdemli. A Lidl Románia és a Salvatico Pi 15 kórházi osztályt lát el az újszülöttek számára nélkülözhetetlen 15 készülékkel, hogy már az első másodperctől ott lehessünk mellettük. Lidl. Igazán megéri.
6: Homok vesekő. Az Uraktív Litó hozzájárul a vesekőképződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő és nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekektől elzárva tartandó. Az ordugulás mindenkinél előfordulhat. A Rixil HA spray megszünteti az ordugulást és megkönnyíti a légzést. Hatása gyorsan 5 percen belül érezhető és akár 10 órán át is eltart. Rixil HA felnőtteknek és 12 éven felüli gyermekeknek. Rixil HA 2 és 12 év közötti gyermekeknek. Naponta 3-szor alkalmazható, maximum 7 napon át. Ezek a gyógyszerek xilometazolin tartalmaznak és vén nélkül kaphatóak. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót, a lejárt szavatosságú és vagy nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek. Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva.
5: Reklámot hallottak.
7: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy modern homlokzat, a Dedemánban most a 25 kilós cseresi dekoratív vakolat csak 189 lej per vödör. Ráadásul 8 vödör vásárlása esetén egy 16 literes CT16-os alapozót kapsz ajándékba. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
5: Reklámot hallottak.

Erika Iglesias és a Bailamos szólt 4 perccel 9 óra előtt. Udvarhely után Csíkszékre és Gyergyóba is elkezdi kiszállítani a fekete kukákat, így egyre közelebb a lakossági szerződések megkötésének időpontja. Az én érzékelésemben vagy olvasatomban nem fogadtuk túl jól ezt a bejelentést, sőt az előzményeit sem. A folytatásban egészen pontosan a mai kotyogó következő órájában Bíró Barna Botondot, Hargita megye tanácsának elnökét látom vendégül, és a közös megegyezés alapján mindenféle felmerülő kérdésekkel lehet majd bombázni az elnököt. Éppen ezért mondom már most a telefonszámot, egészen pontosan SMS-re használhatják. SMS-ben lehet feltenni a kérdéseket. 0724 860 000, 4:10-kor kezdünk.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Luca Niculescu csütörtökön benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját. A kijelölt miniszterelnök lezárta a parlamenti pártokkal és frakciókkal folytatott kétnapos kormányalakítási egyeztetéseket. A tárgyalások azonban továbbra is nyitottak, és minden lehetséges kormányzati változatot mérlegelnek. A kijelölt miniszterelnök bízik a kormányalakítás sikerében, és továbbra is három lehetőséggel számol. Tisztán politikai vegyes vagy technokrata kabinettel. Hangsúlyozta, hogy sürgősen teljes jogkörű kormányra és költségvetés kiigazításra van szükség, mert enélkül hamarosan fennakadások lehetnek a közigazgatás, az iskolák és az önkormányzatok finanszírozásában, értesült az Agile Press. Előrehozott parlamenti választásokat helyezett kilátásban Nikos Ordán államfő, ha a csütörtökig nem születik átlátható megállapodás Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök kormányának támogatásáról, írja a Digi24 hírportál kormányzati forrásokra hivatkozva. A beszámoló szerint az államfő pénteken mutatná be a parlament feloszlatásáról szóló rendeletet, újabb miniszterelnök jelöltet pedig már nem nevezne meg, ha Niculescu nem tud parlamenti többséget maga mögé állítani. A jelenlegi egyeztetések szerint a Szociáldemokrata párt részt venne a kormányban, míg a Nemzeti Liberális Párt és az RMDS parlamenti támogatást nyújtana, de a liberálisok ellenzékben maradnának. A PESZEDE a tervek szerint szerdán dönt a kormányzati részvételről. Luca Niculescu a negyedik miniszterelnök jelölt, akit Nikus Ordán államfő a bolozsán kormány május 5-i bukása óta megnevezett. Aszfaltozzák Románia leghosszabb autópálya viaduktját, a mintegy 2 kilométer hosszú Nádas-Szent Mihályi szakaszt az észak-erdélyi A3-as autópályán. A Magyar Nádas és a Magyar Zsombor közötti mintegy 30 kilométeres szakaszt a tervek szerint 2026 végéig adhatják át a forgalomnak. Horáció Koszmá tájékoztatása szerint a román kivitelező által épített 25 kilométeres útszakasz fizikai készültsége meghaladta a 99%-ot. A viaduktól még folytatják a betonpálya kialakítását és a kapcsolódó munkálatokat. A szakasz megnyitása a Magyar Zsombor és Vaskapu közötti augusztusban átadott résszel együtt jelentősen javíthatja a Kolozsvár és a Zilach térsége közötti autópályás összeköttetést. Az évvégi átadás azonban a hátralévő munkák befejezésétől és az engedélyezési eljárások lezárásától függ. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóban felhős égbolt mellett száraz napos idővel lehet számolni, bár helyenként a gomoly felhőzet zavarja a napsütést. Csíkszeredában 0 fokot mérnek, a reális hőérzet -3 fokra tehető, a csúcsérték a mai napon 13-14 fokra emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 4 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket, ez a mai kotyogó egy újabb órája, korábban említettem a szemét kérdés terítéken a folytatásban, és bár mindketten igen-igen rövid hajjal rendelkezünk, majd hogy nem hajba kaptunk már, csak az egyszerű kérdezfelelek kapcsán. Senki nem menekül a fekete kukáktól, Csíkszéken is elkezdik megkötni a szerződéseket a hulladékszállításra. Ezzel a felütéssel hozott egy jó nagy anyagot a Székelyhon, természetesen részleteiben menően mindenkinek megpróbáljuk megválaszolni a felmerülő kérdéseit, ha lesznek. 0724 860 000, felmerülő kérdéseket SMS-ben juttathatnak el hozzánk. Itt van már velem a stúdióban, hamarosan kezdjük a beszélgetést. Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának elnöke.

0: A sütőtök az ősz szuper élelmiszere került terítékre a Székely Konyha és Kert gasztromagazin e-havi lapszámában. Sütőtökös leves, főétel és desszert is készült szakácsaink konyhájában. Már nem ragú, de nem is leves. Kelemen Éva mutatja be ízletes borjú ragú levesét. Miben mit ígyunk? Számít egyáltalán a pohár? Borrovatunk pohárhatározóval jelentkezik. Desszertként bajorperecet és marcipános almás süteményt ajánlunk. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
1: Fedezd fel a Max és Milan's World kínálatát a Lidl üzletekben. Mindaz, ami a legjobb barátaidnak. Eledel és kiegészítők kutyáknak és macskáknak. A Lidl-ben találsz 10 kg-os Max World szárazkutya eledelt 38,99 baniért, és 2 kg-os Milan's World szárazmacska eledelt 10,99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

0: Kotyogó.
1: Minden reggel forrón tálaljuk.
2: Kotyogó. Kockázatok és mellékhatások nélkül.
3: 4:10 múlt 2 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek. Korábban már bejelentettem, megpróbáljuk tisztázni, hogy mi változik az új Hargita megyei hulladék gazdálkodási rendszerben. Tény és való, hogy a változás szele óriási nagy hullámokat vetett. Itt van velem a stúdióban Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának elnöke. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
3: No, hát tulajdonképpen ez egy igen-igen bonyolult és összetett probléma, lévén, hogy Hargita megye nagyon durván termeli a szemetet, ráadásul nem szelektíven, tehát nagyon-nagyon a sor végén vagyunk. Feltételezem, hogy ez a kijelentés megállja a helyét.
4: Fele igen. Fele igen azért, mert amikor tervezve volt az egész hulladékgazdálkodási rendszer, akkor annak a mennyiségnek a duplájára volt tervezve, mint amennyi gyakorlatilag összegyűr Hargita megyében. Ez különböző bonyodalmakat és problémákat is okoz, de ami viszont igaz az az, hogy a szelektíven beérkező hulladéknak a mennyisége a Gyergyóremetei hulladéklerakóba, az a teljes beérkezett hulladék mennyiségnek kevesebb, mint 10%-a. És ha már itt Csíkszeredában vagyunk, akkor településre lebontva megvan a hulladéklerakónak, Csíkszeredából 5% érkezik be szelektíven gyűjtve. Ez azért jelent problémát, azon túl, hogy Románia vállalta, hogy 2035-ig a hulladéklerakókba beérkezett hulladék mennyiségének 65%-a lesz szelektíven beérkezett, és ennél a vállalásnál nem tartunk a közelében sem, hanem azért meredek ez, mert ami nem szelektíven érkezik be, az egyrészt nem tud újrahasznosításra értékesítődni, és másrészt pedig gyorsabban tölti meg a hulladéklerakónak a celláját. Tehát a Gyergyóremetei hulladéklerakó 4 cellás lerakónak van megtervezve, az első cellája van megépítve, és egy cellának az élettartama, ez körülbelül átlagosan 7 év kellene legyen. 2024-ben indult el a hulladéklerakó, és van 2 évre visszamenőleg most már megfelelő adatunk arra, hogy azt mondjuk, hogy ha így folytatódik tovább, akkor 2 éven belül meg kell építeni az új hulladék cellát azért, hogy a megye hulladékát lehessen ahová vinni. És nyilván, ami még ennél súlyosabb az az, hogy a beérkezett hulladék mennyiségnek több mint 40%-a a biológiailag lebomló hulladék, ami azt jelenti, hogy teljesen fölöslegesen foglalja a helyet, mert az a természetbe lebomló, tehát ételmaradékok, amit vagy komposztálni lehet, vagy pedig, tehát vagy otthon lehet komposztálni a vidéki kertes házaknál, vagy pedig a megyei lerakóba, mert a megyei lerakónak van komposzt része is.
3: No, azt hiszem, hogy mi errefele most nem akarok általánosítani, valahogy rosszul értelmezzük a hulladék vagy a szemét fogalmát. Tehát a feltört csempétől egészen a, nem tudom, a használt cipőkig mindent egy helyre, tehát ezt szoktuk meg, mindent egy helyre ürítettünk le. Decembertől viszont új, egész Hargita megyében egységes hulladék gazdálkodási rendszer indul, amely a vidéki és városi háztartásokban, valamint a tömbház negyedekben is változásokat hoz. Tehát akkor 3 nagy kategóriát különítünk el?
4: Igen, ár szempontjából is, viszont van, ahol nem hoz ez olyan nagy változást. Például nagyon sokat beszélünk az áráról, mennyire lesz a szolgáltatásnak az ára, viszont ahhoz, hogy az árat meg tudjuk becsülni, van, ahol tényleg magasabb lesz, mint eddig, amennyi volt, van, ahol marad körülbelül azon a szinten, mint most, ahogy van, Csíkszeredában is nagyjából marad a régi ár környékén.
3: Ez 25 lej körül van tömbházlakóknak.
4: Tömbházlakóknál azért érdekes, mert tömbházlakóknál az alapdíj az egy fős háztartás esetében 20/68-bani lesz, a 4 fős vagy 4 plusz, tehát a 4 fő fölötti háztartások esetében 90/24-bani, de erre még ráosztódik a vegyes hulladéknak a mennyisége, gyakorlatilag 25 lejnél fog megállni.
3: Per fő?
4: Per fő, igen. Csíkszeredában a kertes házak esetében 25 lej lesz az egyfős háztartásnak a havi díja, és 98 lej, 95 bani, tehát grosszó módon 100 lej egy 4 vagy 4 fölötti fős háztartás esetében. Abban az esetben, hogyha a maradványhulladékot egyszer szállítják el. Miért fontos ez, és miből adódnak a legtöbb kérdés, nézeteltérés és dű? Abból, hogy eddig, ami történt, nagyon sok esetben, vidéken főleg, csak a vegyes hulladékot szállították el. Ezért mondom azt, hogy nem igaz az, amit sokan mondanak, hogy kevesebbszer fogják elszállítani vidéken a hulladékot, nem, többször fogják elszállítani, mert minden héten fognak elszállítani hulladékot. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy első héten például vegyes hulladék, vagy maradvány hulladék, második héten papír, karton, harmadik héten ismét maradvány hulladék, és negyedik héten a műanyag fém hulladékot. Ez azért változik, mert eddig csak a maradvány hulladékot szállították el vidéken. A törvénykezés nem engedi most már az új rendszerek esetében, hogy a szelektív hulladék gyűjtés az ne valósuljon meg. Ez azt jelenti, hogy míg eddig mindent egy szemetes edénybe dobtak be, most szét kell ezt minél jobban szedni. Tehát míg az első a hulladéknak az útja az a kukába, a barna, vagy fekete, vagy zöld, amilyen volt, kukába került, most az, ami oda kerül, az a hulladék, amit már máshová nem lehet szelektálni. De minden héten elszállítják a hulladékot, és például a biológiai hulladék esetében komposztládákat kapnak vidéki környezetben, városi környezetben pedig egy barna hulladékedényt, amit hetente fognak elszállítani.
3: Ők a kertesházasok.
4: Kertesházasok, igen. És a tömbház negyedekben pedig ilyen hulladékszigetek lesznek, ott meg lesz külön mindennek a kis tartálya. Sőt, ez teljes komplex szolgáltatást biztosít ez a rendszer, mert az amellett, hogy a karton papírt külön, a műanyag fémet külön, a biológiailag lebomló hulladékot külön kezeli, és a vegyes hulladékot külön kezeli, még van három olyan hulladék típus, amit külön kezelés elszállítja, az egyik a textil hulladék, ezt megfelelő gyűjtőpontokra lehet eljutatni, és onnan gyűjtik össze, az üveg, illetve a veszélyes háztartási hulladék, minden, ami elem, festék, oldószer, ilyesmi, ezekre külön hulladékgyűjtő kampányokban fogják összegyűjteni. És ami változott, mert 2015-től 2026-ig a törvénykezésben 13 jogszabály született, ami vagy kormányrendelet, vagy jogszabály, és 2015-től fokozatosan és folyamatosan a törvények abba az irányba mutattak, hogy minél jobban leszabályozzák és megteremtsék a lehetőséget, a feltételeket arra, hogy minél szelektívebben lehessen a hulladékot gyűjteni. Ugyanígy a hulladék szolgáltatást szabályozó hatóságnak is volt közel 10 határozata, ami akár a szolgáltatásnak a biztosítását, illetve a szolgáltatás árának a meghatározó komponenseit szabályozta. Tehát, hogy abba az irányba lépkedett az ország, hogy ezt egyrészt lehetővé, másrészt kötelezővé is tegye, hogy beszéljünk tisztán.
3: Tehát igazából ugye az a hulladék típus, ami az iménti felsorolásból kimaradt, annak nincs helye a kukákban, tehát az edényekben.
4: Minden hulladék típusnak helye van valahol.
3: Valahol.
4: Csak minél inkább szelektálják ezt a lakosok, a háztartások, annál biztosabb az, hogy ez az alapdíj, ami meghatározásra került, ez nem fog nőni.
3: Tehát tulajdonképpen ugye az, ami ebből kimaradt, az hulladékudvaron kellene végezze.
4: Igen, vagy az építkezési hulladék az egy külön kérdés, de hát építkezési hulladékra külön kell szerződést.
3: No, de mi a helyzet a vidéki környezettel? Ott nincsenek hulladékudvarok például.
4: De ott is lesznek az önkormányzatok által. Egyrészt vannak hulladékudvarok, mert van 8 hulladékudvar a megyében, másrészt pedig az önkormányzatok által meghatározott helyen fogják kihelyezni azokat a gyűjtő dobozokat, ahová például a textil vagy az üveg hulladékot be lehet tenni.
3: No, azt hiszem, hogy az egyik legnagyobb félreértés, vagy nem is tudom, lehet, hogy nem ez a jó szó erre, hogy félreértés, tehát ugye arról volt szó, hogy mennyiségre lesz ez a szemétdíj kiszámítva.
4: Igen.
3: Viszont értelemszerűen, ha egy háztartásban négyen élnek, akkor a mennyiséget személyre lebontva árazzák fel, ugye?
4: Igen.
3: Tehát akkor ez az egyik legnagyobb félreértés, ezt sérelmezik nagyon sokan, hogy arról volt szó, hogy mennyiségre is nem személyre lesz árazva, de tulajdonképpen négy személy sokkal többet termel, mint egy vagy kettő vagy.
4: Igen. A törvény kétféle lehetőséget ad annak a meghatározására, ahogy a törvénybe írja, hogy fizess annyit, amennyit szemetelsz. Az egyik az, hogy méred minden háztartástól elvitt hulladéknak a mennyiségét.
3: Ez lesz nálunk bevezetve.
4: Nem. Ezt úgy tudod megoldani, hogy a szemetes autóra mérleget szerelsz, és minden ürítésnél külön méri, plusz utána egyszer leméri a teljes hulladék mennyiséget, amikor a lerakóba beérkezik a mennyiségét.
3: Tehát ez lesz nálunk bevezetve.
4: Nem. Ezt úgy tudod megoldani, hogy a szemetes autóra mérleget szerelsz, és minden ürítésnél külön méri, plusz utána egyszer leméri a teljes hulladék mennyiséget, amikor a lerakóba beérkezne. Ez milyen problémát

0: vissza fogunk térni, hogy miért kell ennyi. A másik módszer az az, hogy egységes térfogatú edényeket osztasz ki. 91 ezer hulladék edényt kell megvásárolni és kiosszon a szolgáltató a megyében. Tehát egységes térfogatot és ürítési gyakoriságot mérsz. Ez van a vegyes hulladéknál. A szelektív hulladék esetében, mivel azt sérelmezik a nagyobb családok, hogy miért nincs lehetőségük, ha több hulladékot termelnek, többet eljuttatni az alapdíjban, van lehetőségük, viszont a szelektív esetében van lehetőségük, mert a szolgáltató amellett, hogy ki kell osszon 91 ezer hulladékedényt, amellett ki kell osszon 2,1 millió darab kék és sárga jelzésű 120 literes szelektív zacskót. Beszéljünk ilyen.
1: Zsákot hétköznapi, például.
0: Hétköznapi nyelv, igen. És ezekből a szelektív gyűjtős zsákokból az egy és a két fős családok egyet-egyet kapnak per hó, a három és négy fős, illetve a négy fő fölötti családok, azok pedig dupláját kapják.
1: Ez tehát még mindig nem a tömbház lakókra.
0: Ezeknek ez a tömbház lakók esetében ugyanúgy szigetek lesznek, ahogy már városokban több helyen megpróbálták kialakítani. Tehát azért mondom, hogy a legtöbb hulladékot szelektívbe lehet tenni. A szelektív hulladéknak, illetve a biohulladékot is hetente elviszik. Az ár éppen ezért úgy tevődik össze, hogy külön a vegyes hulladéknak az ürítése és kezelése, külön a rendszerhez való hozzáférés, az, hogy elmenjen az autó a legtávolabbi településre is, és elvigye az összegyűjtött hulladékot, külön a szelektív hulladéknak a gyűjtése és kezelése, külön a biológiai hulladéknak a gyűjtése és kezelése, és például ezért van az, hogy vidéki környezetben az ár alacsonyabb, mert ott a biológiai hulladékot nem kell elszállítani. És emellé pedig rátevődik az érték, amit a törvény határoz meg, az egyik az amortizációs érték, amit 5 évre kell kiszámolni, viszont mi azt kértük a cégtől, hogy 8 évre számolja, mert akkor kevesebb a havi perfős bontás, illetve az amortizációs érték azokra az eszközökre, amiket ő kell megvásárolni, hogy tudja biztosítani a szolgáltatást, illetve a rendszer használati díj, ami azokra az eszközökre, épületekre, illetve gépjárművekre vonatkozik, amit a megye önkormányzat biztosít ahhoz, hogy ezt a rendszert működtetni lehessen. Ez a két, tehát az amortizációs díj és a rendszerhasználati díj ketten összesen 6 lejt jelentenek. Tehát körülbelül 6 lej. 3 lej 38-bani az amortizációs, vagyis a rendszerhasználati díj, ez a redevenca, és 2 lej 50-bani az amortizációs díj. Ezeket törvény határozza és szabályozza, hogy hogyan kell lebontani, illetve hogyan kell meghatározni. Azt mondja például a mi esetünkben a megye önkormányzat esetében, hiszen a megye önkormányzat pályázatból építette meg, illetve vásárolta meg ezeket a javakat, azt mondja, hogy pontosan úgy kell számolni, mint az amortizációs díjat. Számvevőszéki utasításokat követtek a kollégák akkor, amikor ezt meghatározták. Illetve bele vannak építve az árba azok a körforgásos adónak hívják, de köznyelvben ezt lerakási adónak nevezik, amit minden tonna vegyesen lerakott hulladék után kell fizetni, ami 180 lej per tonna díj, amit hogyha kiszámolunk, és azt mondjuk, hogy a megyei hulladék lerakónak 60%-a vegyesen érkezik be, és azt mondjuk, hogy az egy olyan 30 ezer tonna per év, akkor 30 ezer tonnát meg kell szorozni 160 lejjel, az visszaosztva főre. Ezek csökkenhetnek abban az esetben, hogyha a szelektív hulladéknak a mennyisége nő, illetve a maradvány vagy vegyes hulladéknak a lerakott mennyisége csökken. Illetve akkor is, hogyha a szelektív nő, akkor OIREP-ekkel lehet szerződést kötni értékesítésre, és akkor ez megjelenhet ugyanúgy a számlán, mínuszos értékkel, hogyha ezt sikerül úgy beindítani, és a lakosság közreműködésével természetesen

0: megfelelően működtet.
1: Egyébként időközben már záporoznak a kérdések, tehát a Facebook Live mellé kommentben is lehet kérdéseket eljuttatni hozzánk, illetve van az SMS számunk 0724860000. Mi a helyzet azzal, aki nemet mond, azt bírságolják 5 és 1000 lej között?
0: Igen, a törvény ezt írja, én nem szeretnék erről, egyrészt nem szeretem, hogyha erről beszélünk, mert nem ez a cél. Tehát, hogy nem az a cél az, hogy az embereket bírságolni, viszont, és azt is kértem a kollégáktól, hogy próbálják, tehát annyiszor beszéljünk, ahányszor igénylik az emberek, illetve próbálják minél inkább eloszlatni a kételyeket. Mert igen, a törvény azt írja, hogy ez egy közszolgáltatás, ami azt jelenti, hogy kötelező biztosítani is ezt a szolgáltatást. Tehát abban az esetben, hogyha valaki kiteszi a hulladékot, azt nem hagyhatja ott a szolgáltató. De mivel kötelezi a törvény a szolgáltatót, hogy elvigye a szemetet, ezért a törvény másik oldalon kötelezi az állampolgárt is, hogy a szolgáltatást megfizesse. Azért egyszerűbb az, hogyha szerződést köt, mert akkor tudja azt, hogy mekkora értéket fizet. Ha nem köt szerződést, akkor az önkormányzat különadóval fogja terhelni. Tehát azt nem lehet megoldani, mert ilyen a rendszer és ilyen a törvénykezés, hogy ingyenessé tenni ezt a szolgáltatást.
1: De mondjuk nem is kell, tehát valamit termelünk, ugye ennek van egy hozadék, azt valahogy el kell szállítani. Tehát aki nem akar szerződést kötni, azt úgymond ezzel fenyegetik, hogy büntit.
0: Ez nem fenyegetés, én nem is szeretnék, még egyszer mondom, nem szeretnék erre külön kitérni, és azt annak a látszatát is el szeretném kerülni, hogy itt bárki fenyeget valakit. Viszont felelősségünk az is, hogy őszintén tájékoztassuk az embereket, hogy mi fog következni.
1: De ugyanakkor az is egy természetes dolog kellene legyen, hogy megköti mindenki a szerződést a szemét elszállítására.
0: Az a, nekem, amit jeleztek a szolgáltató, illetve a hulladékos fejlesztési társulás szakemberei, az az, hogy a 10 000 fölötti szerződést már megkötöttek, úgyhogy szép lassan halad a szerződéskötés. Én abban bízok, hogy december elején megfelelően el lehet indítani ezt a szolgáltatást.
1: Tömbház negyedekben hány üdítés után kezdik el a pluszdíjat felszámolni? Most naponta viszik a szemedet, ha nem tévedek, írja egy hallgató.
0: Folyamatosan szállítják és fogják szállítani a hulladékot, hiszen tömbház negyedekben nem lehet várni azt, hogy egy hetet várunk, kisebbek kisebb térfogatóak az edények is, ezért gyorsabban kell szállítani. A vegyes hulladék esetében van mindig a plusz díj, és mivel a tömbház negyedek a lakószövetségekkel megkössék a szerződést, ezért egyrészt a lakószövetségekkel most a szolgáltató, illetve a fejlesztési társulásnak a szakemberei folyamatosan tárgyalnak, és próbálják őket is felvilágosítani arról, hogy a törvényes előírások mit tartalmaznak, de hogy a vegyes hulladéknak az elszállítása az, ami többszöri alkalom, akkor az osztódik vissza minden háztartásra.
1: Mi lesz a lehullott falevelekkel? Hogy fognak beleférni a 25 literes szerves hulladékedénybe, vagy tavasztal a levágott faágak?
0: De ezekre külön kampányokat indítanak, biológiai hulladékot összegyűjtik. Tehát ezekre eddig is külön volt, és ezután is külön lesz.
1: Bár mondjuk ugye a helyes szemlélet az lenne, hogy mindenki vagy komposztálja.
0: Igen, de a városi környezetben nem engedi meg a közegészségügyi törvény azt, hogy komposztáljanak a kertes házban sem. Abban a tekintetben, hogy a szolgáltatást nem lehet így működtetni, ezért van az, hogy a városi kertes házakban egy barna színű, kisebb térfogatú edényt osztanak ki, és azt pedig hetente fogják elszállítani.
1: Azt írja egy másik hallgató, mindig válogatunk, nagyon kevés szemetet termelünk, 3 hónapig ki sem tettük a kukát, ezért nem akarok személyre fizetni, nem igazságos, inkább mérjék le.
0: Nem lehet ezt most ebben a helyzetben. Hát azt fontos elmondanom még, hogy 2024-ben, tehát ugye a megye önkormányzat a pályázat európai uniós forrásokra, hogy megépítse és kialakítsa ezt a rendszert nagy részt. nem csak a hulladék lerakónak a megépítésére pályázott, hanem a gyűjtésszállítás megszervezésére is. Ezért van az a kötelezettségünk, hogy a megyei rendszert megindítsuk decemberig, hanem az eddig lepályázott több mint 200 millió lejes támogatás értékének a nagy része esetében fennáll a támogatás visszafizetésének a kockázata, ami nem a megye önkormányzatot érinti egy személyben, hanem a megye minden települését szolidárisan. Azért, mert közben létrejött egy fejlesztési társulás, aminek tagja minden település a megyében, és akik közösen hozták meg azokat a döntéseket, hogy hogyan legyen ez a rendszer elindítva. Nyilván azon keretek között, amit a törvények lehetővé tettek. És két lehetőség lett volna, vagy háztartásra, vagy pedig személyre számolni a hulladék díjszabást. A háztartások esetében sokkal torzítóbb eredmény jött volna ki, mint a személyre való számolás esetében.
1: Értsem úgy, hogy az emberek megpróbáltak volna minél több hulladéktól valahogy megszabadulni?
0: Nem nagyobb lett volna azon családoknak a száma, akiket hátrányosan érintett volna. Tehát egyrészt, hogyha a háztartásról beszélünk, akkor nem egy 21 lej per fős háztartás, nem lehetett volna azt a 30%-ot figyelembe venni, akik egy fős háztartásban élnek Hargita megyében, és minden háztartásnak 60 lej fölött lett volna az értéke, az alapdíjnak az értéke, amire még rájött volna az, hogyha többszöri ürítéssel igénybe veszik a vegyes hulladék elszállításának a szolgáltatását, akkor erre még rájött volna, tehát gyakorlatilag eljuthattunk volna oda, hogy hiába egyfős, kétfős vagy háromfős háztartás, mindenki a négyfős háztartás szintjén kellett volna fizesse.
1: Mi a helyzet a helyi cégekkel? Hogyan működik ez a vállalatok esetében?
0: A vállalatok esetében is változások lesznek, de nem nagy mértékű változások. A szolgáltatónak a feladata és kötelessége az, hogy minden vállalkozást megkeressen, és minden vállalkozással külön szerződést kössön, köbméterre számolják a vállalkozások esetében a hulladékot, de a vállalkozások esetében is lehetőség van a szelektív hulladéknak az elszállítására is, viszont amennyiben ezt nem igényli a vállalkozás, mert például a szelektív összegyűjtött hulladékot tudja külön értékesíteni, nem kötelezi erre a rendszer.
1: Érdekes kérdés merült fel, miért nem kerülhetnek a vidéki csoportba a városok szélein házban lakók, akik eddig is komposztáltak, fával fűtenek és a papírt elégetik?
0: Hát igen, azért, mert nem vidéki önkormányzathoz tartoznak. Tehát a városi kertesházak adó szempontjából is többet fizetnek, mint a vidéki háztartások.
1: Mostanáig egy hallgató írt azt, hogy szerződést kötöttek már, de nyilván jogos a kérdés.
0: Még Csíkszeredában nem indult el a szerződéskötés. Most Felcsíkon kezdődött el, kezdődik a napokban, és utána kitelepednek mindenhová a szolgáltató, illetve most, aki nem írja alá, utána meg fogják keresni személyesen.
1: Miért nem kérdezték meg az embereket, hogy mit szeretnének? Hát ezt annyira nem találom jó ötletnek, de lássuk, mi a hivatalos válasz erre.
0: Én arról tudok beszélni, amikor átvettem én 2024-ben ezt a helyzetet, és ott már mi 2013-ban ráálltunk egy útra. Azon az úton végig kell menni. Ha 2013-ban, és én nem mondom, hogy ez egy hosszú távon ez egy rossz út, mert biztonságban lesz a megye lakossága abban a tekintetben, hogy mindig lesz szolgáltató, nem fogják a szolgáltatók hát zsarolni, vagy egyoldalúan módosítgatni a szerződést, mert évente egyszer, tehát minden januárban lehet ezeket újraértelmezni, és abban az esetben, hogyha jól beindul a rendszer, akkor 2028. januárjában az sem kizárt, hogy a szelektív hulladéknak, ha nagy lesz a gyűjtési aránya és az értékesítési hányada, akkor valamennyi banival még csökkenteni is lehet az alapdíjon. Viszont nem lehet letérni arról az útról. Tehát amikor 2013-ban eldöntötte a megye önkormányzat, majd utána a megye települése is ezt jó ötletnek tartották, és szerintem annak ellenére, hogy most dühös sok ember, és én értem a dühüket, de ez hosszú távon egy biztonságot fog jelenteni. Most nem tudunk minden következmény nélkül letérni erről az útról. Azt lehet csinálni, hogy azt mondjuk, hogy rendben van, akkor nem indítjuk be ezt a rendszert, de rögtön mindenkit érinteni fog ennek a finanszírozási összegnek a visszatérítésének a terhe, mindenkit, és utána ott vagyunk, hogy nem lesz megoldás a megyében, és kitesszük a különböző településeket a szolgáltatóknak a kényekedve szerint. Az árról, hadd beszéljek egy picit az árról, mert vannak olyan települések, ahol azt mondják, hogy most magasabb lesz az ár. Magasabb lesz az az ár, amit a lakos lát a számlán, és ki kell fizesse. De gyakorlatilag átláthatóbb lesz az egész szolgáltatás. Miért mondom ezt? Mert ott, ahol alacsonyabb volt az ár, egyrészt beszélhetünk arról is, hogy nem vittek el minden hulladéktípust, tehát teret adtak annak, hogy a patakpartokat meg erdőszéleket megtöltsék.
1: Ez benne van a pakliban egyébként december után?
0: Én arra számítok, hogy szép lassan, következetesen a következő években kitisztul a környezet. De tovább menve, a lakosok fizettek egy értéket, legyen az 12 lej per fő, és az önkormányzat mellette kreatív megoldásokon keresztül kifizetett még egy összeget a cégnek. Ez nem törvényes, de megtalálták annak a módját, hogy hogyan tudják ezt úgy rendezni, hogy gyakorlatilag miután visszanézzük, akkor ha egymás mellé tesszük ezeket az értékeket, akkor gyakorlatilag ugyanitt lenne az ár.
1: No, azt írja egy hallgató, 4 fős család miért kap csak egy szemetest, amikor dupla annyit fizet, mint egy 2 fős család?
0: Nem, a vegyes maradvány hulladékra kap mindenki egy szemetes edényt, de 8 lej-70-ban is plusz költségér lehetősége van plusz ürítésre, viszont szelektívből kétszer annyit kap, mint egy, tehát a szelektív zsákokból kétszer annyit kap, mint egy 2 fős család.
1: A szolgáltató nyilvántartásba veszi azokat az eseteket, amikor nem kötnek szerződést, és az elszállítás költségét az érintett önkormányzatnak számlázhatja ki. Ez megállja a helyét?
0: Ez megállja a helyét, csak itt tovább is kell mondani ezt a történetet, mert az önkormányzat viszont nem fizetheti ki a lakók szolgáltatásának árát, mert az negatívan, vagy diszkriminálná azokat a lakókat, akik viszont kifizetik. Uh-huh. Éppen ezért az önkormányzatnak nincs más törvényes lehetősége, hanem törvényes kötelezettsége az, hogy azoknak, akik nem fizetik ki nem kötnek szerződést, és nem veszik igénybe a szolgáltatást, egy plusz adóteherrel megterhelje, plusz éves adóteherrel, ami lehet a szolgáltatási alapdíjnak a többszöröse is.
1: Ez a december elejei indulás, ez konkrétan mit jelent?
0: A december elejei indulástól ne ijedjen meg senki. A következő fél év az egy próbaidőszak lesz abban a tekintetben, hogy mivel strukturálisan változik meg a hulladék gyűjtés és a gazdálkodásnak a módszere, nem csak ami a szolgáltatót jelenti, hanem ami a háztartásokban élő személyek feladatát is jelenti, ezért lesz egy ilyen konformálódási időszak, amikor nem fog az megtörténni, hogy ott hagyja a hulladékot a szolgáltató, hogyha nem megfelelően van gyűjtve, viszont az a cél, hogy jövő év júniusáig minél inkább megértse mindenki azt, hogy hogyan kell az új hulladékszolgáltatási rendszerben a szemetet gyűjteni, illetve azt sem tudom én megígérni, hogy egy megyei rendszer, amikor beindul, akkor első naptól tökéletesen fog ez működni. Éppen ezért van ez az átmeneti időszak, hogy a szolgáltató is, hogyha téved, hogyha nem megfelelően gyűjti, akkor ezeket lehessen lakossági bejelentésekre kijavítani, kigyógyítani. Nekem az a felelősségem egyrészt, hogy őszintén beszéljek erről a helyzetről, és ez azért fontos, mert nagyon sokféle kommunikáció és nagyon sokféle fake news is terjeng, akár a közösségi médiában is. Másik felelősségem az, hogy ezt a rendszert beindítsam, mert ha nem tudjuk beindítani, az beláthatatlan következményekkel jár a megyére nézve, és a harmadik pedig az, hogy számon kérjem a szolgáltatót, hogy a lakosoknak megfelelő és minőségi szolgáltatást tudjon biztosítani. Ami az árképzést illeti, ebben nekem nem volt és nincs ráhatásom olyan módon, hogy sokan azt gondolják, hogy én határoztam meg az árat. Hogyha lenne annyi, lenne akkor a hatásköröm és jogköröm, hogy ilyen döntéseket meghozzak, akkor más lenne ez a rendszer. Ahogy mondta egyik barátom, nem a postást kell szidni azért, hogy kevés nyugdíjt hoz. Nekem gyakorlatilag az a feladatom és az a felelősségem, hogy a szolgáltatást és a rendszert tudjam beindítani. Nyilván én értem az embereknek a kételjeit és a dühét is, mert nem tudom azt mondani nekik sajnos, hogy egy drágább ár az jobb minőségű szolgáltatást is fog hozni, és értem azért is a kételjeiket, mert sokat csalódtak a politikai osztályban, sokat csalódtak azért, mert sokan sokat ígértek, és majd amikor a teljesítésre került sor, akkor más lett az eredmény. Én el is fogadom minden kritikát, én szoktam beszélgetni, minden nap beszélgetek 5-6 emberrel, aki közösségi médiában rám ír, és meghallgatom őket, de változtatni ebben a pillanatban nem lehet ezen a rendszeren.
1: Rengeteg kérdés vár még válaszra. Mi történik akkor, és kérem, hogyha lehet, akkor csak röviden, mert hogy próbáljunk meg minden választ megadni. Szóval, mi történik akkor, ha a családtagok nincsenek egész évben otthon, például külföldön dolgoznak vagy tanulnak, vagy ha az egész család külföldön van és csak szabadság ideje alatt van itthon, akkor is kell személyre fizetni?
0: Csak akkor kell szerződést kötni a házszámra, tehát egyik úgy a házszám, a háztartás, akkor kell szerződést kötni, hogyha ott él valaki. Akkor, hogyha a diákok iskolába járnak, bentlakásos iskolába, más városba vagy más településre, abban az esetben, hogyha külföldön dolgozik valaki, akkor igazolást visz, és arra az időszakra nem kell fizesse az alapdíjat, mert nem részesül a szolgáltatásban, nem veszi igénybe azt.
1: Tehát akkor itt van ez az első úgymond anomália, hogy ugye az is megjelent, hogy azokra a háztartásokra is kell szerződést kötni, ahol nem laknak.
0: Ez nem igaz.
1: Tehát akkor ez nem igaz.
0: Sőt, tovább megyek. Ki tudjuk küszöbölni azokat a helyzeteket, amikor van valakinek Csíkszeredában is lakása, és itt él, de van egy lakása mondjuk Székelyudvarhelyen, és két helyen két külön szolgáltató működött eddig, mind a két lakásra kellett fizesse. Most csak oda kell fizessen, ahol él.
1: Mi történik azzal, aki a régi kukát nem akarta megvásárolni, aki új kukát vásárolt a régi helyet, mert most, ha jól tudom, írja a hallgató, adnak szerződéskötés esetén, mert amikor vissza kellett vinni vagy megvásárolni, akkor nem mondták, hogy csipes kukák lesznek. Kicsit zavaros, de a lényeg benne van.
0: Hát azzal, hogy eddig hogy volt minden szolgáltató, hogy intézte ezeket, arról én nem tudok tájékoztatást adni, mert nem foglalkoztunk.
1: De ez
0: az új, egységes. Az új rendszerben törvény szerint egységes RFD csippel ellátott szemetes edények lesznek. Azért kell a csip, hogy tudja a gép, amikor üríti, tudja beazonosítani, hogy melyik háztartáshoz tartozó szemetes edény, és tudja azt is, hogy hányszor üritette egy hónapban.
1: Azt írja,
0: de ezt nem kell most kifizetni, mert ez az amortizációs értékben bele van számolva az alapdíjba. Sőt, a szemetes szemétszállító autók be lesznek kamerázva. 30 napig köteles a szolgáltató eltárolni ezeket a felvételeket, és abban az esetben, hogyha ezeket a szemetes edényeket az ürítés folyamán megrongálják, akkor a lakos panaszt tesz, ezt kivizsgáljuk, és a szolgáltató saját költségén ki kell cserélni a szemetes edényt.
1: No, hát ennek van egy icipici etnikai felhangja, de igazából előbb-utóbb várható volt, hogy ez előkerül. Csíksomjon a roma lakosokat is fogják ugye kötelezni a szerződés kötésre, mert én utánuk szeretnék csak szerződést kötni, írja egy hallgató.
0: Mindenki számára kötelező. A törvény nem tesz különbséget se Csíksomjó, sem pedig Székelyudvarhelyen, sem városfalvi lakos között, és a törvény kötelezi az önkormányzatot mindegyiket ebben az országban, hogy aki nem köt szerződés, azt plusz adóteherrel terhelje meg. Aztán, hogy a behajtása az hogy fog működni, az egy másik kérdés.
1: A lakossági...
0: Azért, hogy őszintén beszélj.
1: Lakossági fórumokat mostanáig is szerveztek, és lesz még. Mennyire érdeklődőek az emberek, amikor szemtől szembe kell kérdezni?
0: Érdeklődőek, és mi azt tapasztaltuk, hogy most, mivel egész megye területén szép lassan indul a szerződéskötés, ezért a következő héten elkészít a szolgáltató, illetve a hulladékgazdálkodási társulás egy olyan hulladékgazdálkodási kisokost, amit a megye teljes területén minden háztartásba a következő egy-másfél-két hétben el fog juttatni, külön román és külön magyar nyelven, és ebben benne lesz képekkel, piktogramokkal a teljes hasznos információs csomag az árképzéstől, vagy az áraktól kezdve addig elmenően, hogy hogyan kell gyűjteni a hulladékot, benne lesz minden hasznos információ. Én arra bátorítok és biztatok mindenkit, hogy ezt a kis szóróanyagot, ezt tegyék el, és ezt olvassák el.
1: Egyébként van-e már valahol az országban hasonló struktúrájú hulladékkezelési stratégia, illetve mennyire működik?
0: Sok helyen van. Nekem a sokat többet járok Brassóba, Brassóvárosba. Brassóvárosában most állnak rá erre, ami azt jelenti, hogy ott drágább, annak ellenére, hogy ugye a városi környezet drágább, mint most Hargita megyében a szolgáltatásnak a díja, de a városi tömbházak esetében a hulladék szigetek be vannak már építve. A kártyás rendszer még nem működik, ami azt jelenti, hogy még mindenki oda dobja a hulladékot, ahova éri, de egy pár hónapon belül bekamerázzák a hulladék szigetet, illetve kártyás rendszert elindítják, ami azt jelenti, hogy azt is nézik például Brassóban, hogy ki milyen, tehát hogy a szelektívet szelektívbe dobja, vagy pedig nem, és az alapján fogják az árképzésben is visszalátni a megfelelő állampolgári hozzáállást Brassóban.
1: Mondjuk Csíkszereda szinten ez egy icipicit még utopisztikusan hangzik, főleg az, hogyha belegondolok, hogy valakit kiszúrnak, hogy a biológiailag lebomlott, a szelektívbe dobta, és akkor egyszer csak jön egy bünti a nevére.
0: Nem, tehát én nem fogom azt mondani, mert ugye én is itt élek, és én is tudom, hogy egyik pillanatról a másikra ilyen rendszer szintű változáson és ilyen szemléletmódváltáson egy teljes társadalom nem tud 100%-os pontossággal átmenni. Viszont lassan ez az irány és ez a jövő, ezek a vállalásai Romániának az Európai Unióval szemben. Nagyon sok megyében már működik, nem pont ilyen szolgáltatás, meg nem lehet összehasonlítani megyék közti szolgáltatásokat, mert egyrészt akkor lehet összehasonlítani, hogyha a szolgáltatásnak a lefedettsége az ugyanaz, a megyének a lakossága, a település szerkezete, illetve ha azt is tudjuk, hogy elindították-e integrált módon az egészet. Tehát, hogyha az önkormányzatok még pluszba nem kreatívkodnak.
1: Kettő nagyon fontos kérdés maradt, igen, de kevés az időnk, felteszem?
0: Persze.
1: Jó, a tömbházak melletti kukánk fel vannak szerelve kamerával, ami sok-sok pénzbe került, hogy biztonságos legyen. Ehhez képest minden kuka fel van törve, néhol megközelíthetetlen. Ki kellene ezt kivizsgálja, és ki kellene ezt működtesse?
0: A szigeteknek a követése, illetve az, hogy ott ne törjék fel, az a lakószövetségeknek a feladata törvény szerint. Én jobban szeretném, hogyha ez másképp lenne, de sajnos a törvénnyel nem tudunk mi itt Hargita megyében szembe menni. Az, hogy eddig feltörték, én azt abban reménykedek, hogy amikor az új rendszer elindul, akkor sokkal nagyobb odafigyeléssel és sokkal nagyobb utánkövetéssel fogják ezt a szolgáltató részéről is követni.
1: Végszónak szánom, tehát ugye van a december elejei indulás, van ráadva még egy 6 hónap ilyen türelmi vagy átállási idő, de ez nem jelenti azt, hogy...
0: Felkészülési
1: idő, de ez nem jelenti azt az egyszerű emberre nézve, hogy még várhat 6 hónapot a szerződéskötéssel.
0: Nem. Nem, és a szerződések, minden olyan szerződés, amit az önkormányzatok külön kötöttek eddig szolgáltatókkal, ami működik most, azok érvényüket veszítik, amikor az új rendszer elindul. Tehát nem lesz olyan, hogy a megyei rendszer is működik, és mellette még mások is hordják a szemetet. Ebbe a fejlesztési társulásba, amikor beléptek a települések, akkor azt várták mind évek óta, hogy induljon el a megyei rendszer. Mivel nem tudott elindulni a megyei rendszer, erről most nem akarok beszélni, mert nem old meg semmit, azért jóvá hagyták a fejlesztési társulás, hogy minden önkormányzat kiírja külön a szolgáltatási szerződéseket, és a szerződések úgy vannak kiírva, hogy maximum, tehát legfennebb addig szolgáltathat a szolgáltató, ameddig a megyei rendszer elindul. Ez azt jelenti, hogy ahogy a megyei rendszer elindult, a régi szolgáltatási szerződések érvényüket fogják veszíteni.
1: Utolsó gyors kérdés, van-e határidő arra, hogy mindenki megkösse a szerződését?
0: Hát jó lenne az, hogy mindenki megkösse, nincsenek nekem ilyen vágyálmaim.
1: A viszont, becsületes polgárok megkössék.
0: Viszont akkor tud elindulni megfelelően a rendszer, hogyha ha 70 ezer szerződést meg tudunk kötni.
1: És 10 000-nél járunk.
0: 10 000 fölött, de most kezdték el. De a lakószövetségek következnek, és a lakószövetségek jelentik a dandárját.
1: No, tehát ez egy
0: megpróbál... A településeken, tehát én azt mondom, 50%-os lefödöttséget, tehát 50%-os szerződés kötéssel már el tud indulni a rendszer, úgyhogy ne legyen ráfizetéses. És amely településeken a szerződéskötések elindultak, ott az 50%-ot már teljesítették.
1: Feltételezem, hogy számos kérdés felmerül még útközben is, főleg, hogyha elindul a szerződéskötések egy dinamikusabb folyamat, amikor már kezd nőni ez hathatósan ez a szám, úgyhogy maradjunk annyiban, hogy ez egy első.
0: Én azt vállalom, hogy miután a rendszer elindul, azután is én nyíltan fogok beszélni, és meghallgatom az embereket. Kíváncsi vagyok arra, hogy fog ez működni, és abban vagyok érdekelt, hogy a szolgáltatót kötelezzük arra, hogy az állampolgároknak megfelelő szolgáltatást tudjanak biztosítani.
1: Én is ezt akartam hozni végszónak, hogy akkor legyen még ennek a beszélgetésnek folytatása, és próbáljuk meg folyamatosan oszlatni a kételyeket, és megválaszolni a felmerülő kérdéseket. Bíró Barna Botond, köszönöm, hogy itt volt.
0: Köszönöm a lehetőséget.
2: A legfrissebb slágerek a nap 24 órájában. Fun FM, fülig zene. Fun FM Rádió, fülig zene. Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Luca Niculescu csütörtökön benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját. A kijelölt miniszterelnök lezárta a parlamenti pártokkal és frakciókkal folytatott kétnapos kormányalakítási egyeztetéseket. A tárgyalások azonban továbbra is nyitottak, és minden lehetséges kormányzati változatot mérlegelnek. A kijelölt miniszterelnök bízik a kormányalakítás sikerében, és továbbra is három lehetőséggel számol. Tisztán politikai vegyes vagy technokrata kabinettel. Hangsúlyozta, hogy sürgősen teljes jogkörű kormányra és költségvetés kiigazításra van szükség, mert enélkül hamarosan fennakadások lehetnek a közigazgatás, az iskolák és az önkormányzatok finanszírozásában, értesült az Agile Press. Előrehozott parlamenti választásokat helyezett kilátásba Nikus Ordán államfő, ha a csütörtökig nem születik átlátható megállapodás Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök kormányának támogatásáról, írja a Digi24 hírportál kormányzati forrásokra hivatkozva. A beszámoló szerint az államfő pénteken mutatná be a parlament feloszlatásáról szóló rendeletet, újabb miniszterelnök jelöltet pedig már nem nevezne meg, ha Niculescu nem tud parlamenti többséget maga mögé állítani. A jelenlegi egyeztetések szerint a Szociáldemokrata párt részt venne a kormányban, míg a Nemzeti Liberális Párt és az RMDS parlamenti támogatást nyújtana, de a liberálisok ellenzékben maradnának. A PSZ-de a tervek szerint szerdán dönt a kormányzati részvételről. Luca Niculescu a negyedik miniszterelnök jelölt, akit Nikus Ordán államfő a bolozsán kormány május 5-i bukása óta megnevezett. Aszfaltozzák Románia leghosszabb autópálya viaduktját, a mintegy 2 kilométer hosszú Nádas-Szent Mihályi szakaszt az észak-erdélyi A3-as autópályán. A Magyar Nádas és a Magyar Zsombor közötti mintegy 30 kilométeres szakaszt a tervek szerint 2026 végéig adhatják át a forgalomnak. Horáció Koszmá tájékoztatása szerint a román kivitelező által épített 25 kilométeres útszakasz fizikai készültsége meghaladta a 99%-ot. A viaduktól még folytatják a betonpálya kialakítását és a kapcsolódó munkálatokat. A szakasz megnyitása a Magyar Zsombor és Vaskapu közötti augusztusban átadott résszel együtt jelentősen javíthatja a Kolozsvár és a Zilach térsége közötti autópályás összeköttetést. Az évvégi átadás azonban a hátralévő munkák befejezésétől és az engedélyezési eljárások lezárásától függ. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóban felhős égbolt mellett száraz napos idővel lehet számolni, bár helyenként a gomoly felhőzet zavarja a napsütést. Csíkszeredában 0 fokot mérnek, a reális hőérzet -3 fokra tehető. A csúcsérték a mai napon 13-14 fokra emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 10 óra múlt 6 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket az újabb óra kezdetén. Fülig zenékkel támadunk az egyhangúság ellen, az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak, tartsanak velem a folytatásban is.
2: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Bábfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett, egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesít erősíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed. Happy Flor Saccharomyces boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a ház hatékony szigetelése, a Dedemánban most a 750 ml-es Sika Boom 582-es Fonfix poliuretán hab polisztirolhoz csak 39 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Az ordogulás mindenkinél előfordulhat. A Ringszil HA spray megszünteti az ordogulást és megkönnyíti a légzést. Hatása gyorsan 5 percen belül érezhető és akár 10 órán át is eltart. Ringszil HA a felnőtteknek és 12 éven felüli gyermekeknek. Ringszil HA a 2 és 12 év közötti gyermekeknek. Naponta 3-szor alkalmazható, maximum 7 napon át. Ezek a gyógyszerek xilometazolint tartalmaznak és vén nélkül kaphatóak. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót, a lejárt szavatosságú és vagy nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
5: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
6: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
0: Reklámot hallottak.
4: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy minden évszakra felkészítsd az udvart, a Dedemánban most különböző fajtájú gyümölcsfák már 15 lej 99 banitól elérhetők, és a 13 kW-os Grünmann gázüzemű teraszfűtő csak 779 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
0: Reklámot hallottak.

Fél 11 lesz, 8 perc múlva, új zenék és lágerek között Sabrina Carpenter énekelt When Did You Get, és természetesen folytatjuk jobbnál jobb melódiákkal, hozom a vadi új dalt, Dash és Young Fly, valamint a kis kecel.

Fültől fülig Fan FM. Én hozzám még egyszer, hogy lássam a szárnyat. FM 87.6.

koccanásos baleset történt tegnap este a Székútján, és mondanám, hogy a balesetben nem történt személyi sérülés, de miután a sértett fél lepofozta a vétlen, ráadásul női sofőrt, akit kórházba szállítottak, ez a kijelentés már nem állja meg a helyét. A Székutcában két autó ütközött össze este 9 óra környékén, miután egy 23 éves szépvízinő nem adott elsőbséget a szabályosan közlekedő 44 éves csíkpálfalvi sofőrnek. Az ütközés után azonban nem csak a két autó került konfliktusba, a férfi fizikailag bántalmazta a fiatal nőt, akit kórházba szállítottak, ám nem kellett beutalni. A rendőrség mindkét sofőrt megszondáztatta, alkoholt egyikük vérében sem találtak, az ügyben büntető eljárás indult, azt gondolom, hogy bármekkora az anyagi kár, vagy bármekkora az idegesség, illetve a riadalom, egymásnak azért csak ne essünk, ráadásul férfi soha ne bántalmazzon nőt.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Körvonalazódik a parlamenti többség Lukács Niculescu kijelölt miniszterelnök kormányának támogatására. A kabinet beiktatásáról várhatóan külön politikai megállapodások alapján döntenek, miközben Romániának sürgősen költségvetés kiigazításra és a jövő évi büdzsé előkészítésére van szüksége. A Nemzeti Liberális Párt ellenzékbe vonulna, de egy kétoldalú megállapodás alapján megszavazná a kormány beiktatását. Ilija Bolozsán pártelnök szerint a liberálisok 6 hónapig nem kezdeményeznének bizalmatlansági indítványt, és csak az ország érdekeit szolgáló intézkedéseket támogatnák. Holnap nyújtja be a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját, jelentette be Lukács Niculescu kijelölt kormányfő. A politikus közölte, lezárta a parlamenti pártokkal és frakciókkal folytatott 2 napos kormányalakítási egyeztetéseket. A tárgyalások továbbra is nyitottak, és minden lehetséges kormányzati változatot mérlegelnek. A kijelölt miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Romániának mielőbb működőképes kormányra van szüksége, ennek érdekében pedig mindent tőle telhetőt megtesz. Nikus Ordán államfő október 6-án bízta meg a kormány alakításával Lukács Niculescut, a kijelölt kormányfőnek 10 nap áll rendelkezésére, hogy a parlament elé terjessze a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát. Az RMDS megszavazza Lukács Niculescu kormányát függetlenül attól, hogy szakértői kabinet alakul, vagy a szociáldemokrata párt körül szerveződik meg a kormány, jelentette be Clemen Hunor, a szövetség elnöke. A politikus Facebook bejegyzésben cáfolta a politikai elemzők azon vélekedését, miszerint az RMDS birtokolja a politikai padhelyzet feloldásának kulcsát. Hangsúlyozta, hogy a szövetség az elmúlt 36 évben mindig a megoldás része volt, ugyanakkor soha nem volt olyan helyzet, hogy egy politikai válság feloldása kizárólag rajta múlt volna, és ő akadályozta volna a parlamenti többség létrejöttét. Clemen Hunor úgy fogalmazott, több mint 5 hónapja hétről hétre tárgyalnak valamennyi politikai szereplővel, több lehetséges megoldást is megvizsgáltak, és végig azt a kompromisszumot keresték, amely a leginkább szolgálja az ország érdekeit. Az RMDS arra is készen áll, hogy támogatási megállapodást kössön Lukács Niculescuval a legfontosabb kormányzati döntések és törvények elfogadásáról. Többek között a költségvetés kiigazításáról, a bértörvényről, a jövő évi költségvetésről, valamint minden olyan intézkedésről, amely a gazdaság újraindítását, a pénzügyi stabilitást és a rászorulók támogatását szolgálja. Románia 3181 közigazgatási egységéből eddig 509-ben fejezték be az ingatlanok teljes körű kataszteri nyilvántartásba vételét, közölte az Országos Kataszteri és Ingatlan Nyilvántartási Ügynökség, az ANE csepei. A szeptember 30-ai adatok szerint az országban eddig csaknem 8,95 millió hektár területet vettek nyilvántartásba a program keretében. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint változóan felhős égbolt mellett marad a száraz, helyenként azonban borongós időjárás. Csapadék nem valószínű, a gomoly felhőzet azonban zavarja a napsütést. 4 fokot mérnek Csíkszeredában, 2 fokra tehető a reális hőérzet, és a csúcsérték 10-13 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 5 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket a mai kotyogó utolsó órájának kezdetén. Teddy Swims, Kuplung zenekar, St. Clara, aztán a folytatásban még Steven Sanchez, Warren G. és még sokan mások azon lesznek, hogy nekünk is jól teljen a készülékek másik oldalán. Ehhez persze egy fontos, tartsanak a folytatásban is velem.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

Az RMDS megszavazza Lukács Niculescu kormányát, függetlenül attól, hogy szakértői kabinet alakul, vagy a szociáldemokrata párt körül szerveződik meg, a kormány, jelentette Kék Kelemen Hunor a szövetség elnöke. Végre egy hír, körvonalazódni látszik, annak esélye, lehetősége, hogy lassan fél év után Romániának lesz ismét egy döntőképes, illetve működőképes valamiféle kormánya, hiszen most már tényleg a végsőkig húzták a történetet, illetve most már egyre nagyobb szükség van arra, hogy költségvetés kiigazítást legyen, lévén, hogy hamarosan leáll az egész egészségügyi rendszer finanszírozása, illetve nagyban kellene már dolgozni a jövő évi költségvetésen, mert tény is való, hogy anyagilag nem csak mi kis emberek, de az ország sem áll túl jól.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy modern homlokzat, a Dedemánban most a 25 kilós cseresznyi dekoratív vakolat csak 189 lej per vödör. Ráadásul 8 vödör vásárlása esetén egy 16 literes CT16-os alapozót kapsz ajándékba. Dedemán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: A sütőtök az ő szuper élelmiszere került terítékre a Székely Konyha és Kert gasztromagazin.
0: Literes CT16-os alapozót kapsz ajándékba. Dedemán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: A sütőtök az ő szuper élelmiszere került terítékre a Székely Konyha és Kert gasztromagazin e-havi lapszámában. Sütőtök.

0: A székelykonyhaiskert.ro oldalán.
1: Mit éreztél abban az első másodpercben, amikor a karodban tartottad?
2: Félelmet.
3: Csodálatot.
2: Szeretetet.
1: A szülők számára az első másodperc az érzelmek hatalmas hullámát hozza. Az orvosok számára pedig a felkészültség felelősségét is, mert minden gyermek ugyanazt a gondoskodást érdemli. A Lidl Románia és a Salvage Coop 15 kórházi osztályt lát el az újszülöttek számára nélkülözhetetlen 15 készülékkel, hogy már az első másodperctől ott lehessünk mellettük. Lidl. Igazán megéri.
4: A Dakota Security fegyver és lőszer ismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
5: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet. 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
6: Reklámot hallottak.
7: Yeah. Let's go.

0: Ne csvind le!
1: Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene.
2: Van, amikor egy sorozat még több mint 10 évvel a befejezése után is képes meglepetést okozni. A Totál Szívás, azaz a Breaking Bad most a The New York Times rangsorában végzett az első helyen, így a 21. század legjobb televíziós sorozatának választották. Bryan Cranston, a Walter White-ot alakító színész büszkén fogadta az elismerést, de hangsúlyozta, hogy ez az egész alkotó csapat sikere. A listát 516 televíziós szakember szavazatai alapján állították össze. A Totál Szívás olyan klasszikusokat előzött meg, mint a Drót, a Reklámőrültek és az Utódlás. Az 5 évadon át 2008 és 2013 között futó sorozat 16 Emmy-díjat nyert, és olyan sikeres mellékágokat ihletett, mint a Better Call Saul. Az örömhír azonban szomorú aktualitással párosul. A sorozatban Walter White fiát, Walter Jr. alakító R.J. Mitt 34 éves korában, október 12-én önkezével vetett véget az életének. Bryan Cranston megrendülten búcsúzott egykori kollégájától, így miközben a sorozat újabb rangos elismerést kapott, a stábnak egy fájdalmas veszteséggel is szembe kellett néznie.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az Európai Unión kívülről érkező csomagok vámkezelésében. A tájékoztatás szerint egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt netes csomagrendelés esetén 2 euró uniós kezelési díjat kell fizetni. A változások az uniós gazdaság és a fogyasztók védelmét szolgálják, segítik a veszélyes vagy nem megfelelő áruk kiszűrését. Az új 2 eurós szabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamot érinti. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kis csomagok tételsorai után a 3 eurós általányvámon felül további 2 eurós uniós kezelési díjat is ki kell majd fizetni.

0: Girls like me, some girls like everything that...
1: Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

2 perc maradt hátra déli 12 óráig, így hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól, illetve tessük ki a pontot a mai kotyogó végére. A háttérben már szól egy nagy neoton klasszikus, ez a 220 felett. Hát mondjuk nem ennyire gyors tempóban, de emelem kalapon, búcsúzom önöktől, és remélem, hogy találkozunk holnap is, illetve folytatjuk a kotyogást itt a 87.6-on.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Körvonalazódik a parlamenti többség Lukács Nikolescu kijelölt miniszterelnök kormányának támogatására. A kabinet beiktatásáról várhatóan külön politikai megállapodások alapján döntenek, miközben Romániának sürgősen költségvetés kiigazításra és a jövő évi büdzsé előkészítésére van szüksége. A Nemzeti Liberális Párt ellenzékbe vonulna, de egy kétoldalú megállapodás alapján megszavazná a kormány beiktatását. Ilija Bolozsán pártelnök szerint a liberálisok 6 hónapig nem kezdeményeznének bizalmatlansági indítványt, és csak az ország érdekeit szolgáló intézkedéseket támogatnák. Holnap nyújtja be a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját, jelentette be Lukács Nikolescu kijelölt kormányfő. A politikus közölte, lezárta a parlamenti pártokkal és frakciókkal folytatott 2 napos kormányalakítási egyeztetéseket. A tárgyalások továbbra is nyitottak, és minden lehetséges kormányzati változatot mérlegelnek. A kijelölt miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Romániának mielőbb működőképes kormányra van szüksége, ennek érdekében pedig minden tőle telhetőt megtesz. Nikus Ordán államfő október 6-án bízta meg a kormány alakításával Lukács Nikolescut. A kijelölt kormányfőnek 10 nap áll rendelkezésére, hogy a parlament elé terjessze a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát. Az RMDS megszavazza Lukács Nikolescu kormányát függetlenül attól, hogy szakértői kabinet alakul, vagy a szociáldemokrata párt körül szerveződik meg a kormány, jelentette be Klemen Hunor, a szövetség elnöke. A politikus Facebook bejegyzésben cáfolta a politikai elemzők azon vélekedését, miszerint az RMDS birtokolja a politikai padhelyzet feloldásának kulcsát. Hangsúlyozta, hogy a szövetség az elmúlt 36 évben mindig a megoldás része volt, ugyanakkor soha nem volt olyan helyzet, hogy egy politikai válság feloldása kizárólag rajta múlt volna, és ő akadályozta volna a parlamenti többség létrejöttét. Klemen Hunor úgy fogalmazott, több mint 5 hónapja hétről hétre tárgyalnak valamennyi politikai szereplővel. Több lehetséges megoldást is megvizsgáltak, és végig azt a kompromisszumot keresték, amely a leginkább szolgálja az ország érdekeit. Az RMDS arra is készen áll, hogy támogatási megállapodást kössön Lukács Nikolescuval a legfontosabb kormányzati döntések és törvények elfogadásáról. Többek között a költségvetés kiigazításáról, a bértörvényről, a jövő évi költségvetésről, valamint minden olyan intézkedésről, amely a gazdaság újraindítását, a pénzügyi stabilitást és a rászorulók támogatását szolgálja. Románia 3181 közigazgatási egységéből eddig 509-ben fejezték be az ingatlanok teljes körű kataszteri nyilvántartásba vételét, közölte az Országos Kataszteri és Ingatlan Nyilvántartási Ügynökség, az ANE csepei. A szeptember 30-ai adatok szerint az országban eddig csaknem 8,95 millió hektár területet vettek nyilvántartásba a program keretében. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint változóan felhős égbolt mellett marad a száraz, helyenként azonban borongós időjárás. Csapadék nem valószínű, a gomoly felhőzet azonban zavarja a napsütést. 4 fokot mérnek Csíkszeredában, 2 fokra tehető a reális hőérzet, és a csúcsérték 10-13 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió. FM 87,6 Fun FM Rádió. Fülig.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Rósi, megint a 3 literes befőttes üvegekbe akarod eltenni a 100 kiló káposztát? Az almát mibe szeded le? S a szilved miben döglezted be?
1: Nyugalom, idén nem sakkozok. Beugrom a Hardplastba és elhozom a rendes méreteket.
2: Nyakadon a szüreti szezon meg az eltelés, de kicsik a hordóid és nincs amibe szedni a gyümölcsöt. Nem éricskéj, inkább tárazd be! A Hardplast üzletében mindent megtalálsz. Hordókat, bidonokat és ládákat, a kicsitől a hatalmasig. Gyere be hozzánk, Csíkszereda, Hargita utca 69. Hardplast, mert a jó termésnek rendes edény kell.
3: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Körvonalazódik a parlamenti többség Luka Niculescu kijelölt miniszterelnök kormányának támogatására. A kabinet beiktatásáról várhatóan külön politikai megállapodások alapján döntenek, miközben Romániának sürgősen költségvetés kiigazításra és a jövő évi büdzsé előkészítésére van szüksége. A Nemzeti Liberális Párt ellenzékbe vonulna, de egy kétoldalú megállapodás alapján megszavazná a kormány beiktatását. Ilija Bolozsán pártelnök szerint a liberálisok 6 hónapig nem kezdeményeznének bizalmatlansági indítványt, és csak az ország érdekeit szolgáló intézkedéseket támogatnák. Holnap nyújtja be a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját, jelentette be Luka Niculescu kijelölt kormányfő. A politikus közölte, lezárta a parlamenti pártokkal és frakciókkal folytatott 2 napos kormányalakítási egyeztetéseket. A tárgyalások továbbra is nyitottak, és minden lehetséges kormányzati változatot mérlegelnek. A kijelölt miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Romániának mielőbb működőképes kormányra van szüksége, ennek érdekében pedig minden tőle telhetőt megtesz. Nikus Ordán államfő október 6-án bízta meg a kormány alakításával Luka Niculescut. A kijelölt kormányfőnek 10 nap áll rendelkezésére, hogy a parlament elé terjessze a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát. Az RMDS megszavazza Luka Niculescu kormányát függetlenül attól, hogy szakértői kabinet alakul, vagy a szociáldemokrata párt körül szerveződik meg a kormány, jelentette be Clemen Hunor, a szövetség elnöke. A politikus Facebook bejegyzésben cáfolta a politikai elemzők azon vélekedését, miszerint az RMDS birtokolja a politikai padhelyzet feloldásának kulcsát. Hangsúlyozta, hogy a szövetség az elmúlt 36 évben mindig a megoldás része volt, ugyanakkor soha nem volt olyan helyzet, hogy egy politikai válság feloldása kizárólag rajta múlt volna, és ő akadályozta volna a parlamenti többség létrejöttét. Clemen Hunor úgy fogalmazott, több mint 5 hónapja hétről hétre tárgyalnak valamennyi politikai szereplővel. Több lehetséges megoldást is megvizsgáltak, és végig azt a kompromisszumot keresték, amely a leginkább szolgálja az ország érdekeit. Az RMDS arra is készen áll, hogy támogatási megállapodást kössön Luka Niculescuval a legfontosabb kormányzati döntések és törvények elfogadásáról. Többek között a költségvetés kiigazításáról, a bértörvényről, a jövő évi költségvetésről, valamint minden olyan intézkedésről, amely a gazdaság újraindítását, a pénzügyi stabilitást és a rászorulók támogatását szolgálja. Románia 3181 közigazgatási egységéből eddig 509-ben fejezték be az ingatlanok teljes körű kataszteri nyilvántartásba vételét, közölte az Országos Kataszteri és Ingatlan Nyilvántartási Ügynökség, az ANE csepei. A szeptember 30-ai adatok szerint az országban eddig csaknem 8,95 millió hektár területet vettek nyilvántartásba a program keretében. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint változóan felhős égbolt mellett marad a száraz, helyenként azonban borongós időjárás. Csapadék nem valószínű, a gomoly felhőzet azonban zavarja a napsütést. 4 fokot mérnek Csíkszeredában, 2 fokra tehető a reális hőérzet, és a csúcsérték 10-13 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Ákosi, megint a 3 literes befőttes üvegekbe akarod eltenni a 100 kiló káposztát? Az almát mi beszeded le? S a szilvát miben döglezted be?
1: Nyugalom, idén nem sakkozok. Beugrom a Harplastba és elhozom a rendes méreteket.
2: Nyakadon a szüreti szezon meg az eltelés, de kicsik a hordóid és nincs, ami beszedni a gyümölcsöt. Nem éricskéj, inkább tárazd be! A Hardplast üzletében mindent megtalálsz. Hordókat, bidonokat és ládákat, a kicsitől a hatalmasig. Gyere be hozzánk, Csíkszereda, Hargita utca 69. Hardplast, mert a jó termésnek rendesedén kell.
3: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Körvonalazódik a parlamenti többség Lukányi Kolenszkó kijelölt miniszterelnök kormányának támogatására. A kabinet beiktatásáról várhatóan külön politikai megállapodások alapján döntenek, miközben Romániának sürgősen költségvetés kiigazításra és a jövő évi büdzsé előkészítésére van szüksége. A Nemzeti Liberális Párt ellenzékbe vonulna, de egy kétoldalú megállapodás alapján megszavazná a kormány beiktatását. Ilija Bolozsán pártelnök szerint a liberálisok 6 hónapig nem kezdeményeznének bizalmatlansági indítványt, és csak az ország érdekeit szolgáló intézkedéseket támogatnák. Holnap nyújtja be a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját, jelentette be Lukányi Kolenszkó kijelölt kormányfő. A politikus közölte, lezárta a parlamenti pártokkal és frakciókkal folytatott kétnapos kormányalakítási egyeztetéseket. A tárgyalások továbbra is nyitottak, és minden lehetséges kormányzati változatot mérlegelnek. A kijelölt miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Romániának mielőbb működőképes kormányra van szüksége, ennek érdekében pedig minden tőle telhetőt megtesz. Nikus Ordán államfő október 6-án bízta meg a kormány alakításával Lukányi Kolenszkót, a kijelölt kormányfőnek 10 nap áll rendelkezésére, hogy a parlament elé terjessze a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát. Az RMDSZ megszavazza Lukányi Kolenszkó kormányát függetlenül attól, hogy szakértői kabinet alakul, vagy a szociáldemokrata párt körül szerveződik meg a kormány, jelentette be Klemen Hunor, a szövetség elnöke. A politikus Facebook bejegyzésben cáfolta a politikai elemzők azon vélekedését, miszerint az RMDSZ birtokolja a politikai padhelyzet feloldásának kulcsát. Hangsúlyozta, hogy a szövetség az elmúlt 36 évben mindig a megoldás része volt, ugyanakkor soha nem volt olyan helyzet, hogy egy politikai válság feloldása kizárólag rajta múlt volna, és ő akadályozta volna a parlamenti többség létrejöttét. Klemen Hunor úgy fogalmazott, több mint 5 hónapja hétről hétre tárgyalnak valamennyi politikai szereplővel, több lehetséges megoldást is megvizsgáltak, és végig azt a kompromisszumot keresték, amely a leginkább szolgálja az ország érdekeit. Az RMDSZ arra is készen áll, hogy támogatási megállapodást kössön Lukányi Kolenszkóval a legfontosabb kormányzati döntések és törvények elfogadásáról. Többek között a költségvetés kiigazításáról, a bértörvényről, a jövő évi költségvetésről, valamint minden olyan intézkedésről, amely a gazdaság újraindítását, a pénzügyi stabilitást és a rászorulók támogatását szolgálja. Románia 3181 közigazgatási egységéből eddig 509-ben fejezték be az ingatlanok teljes körű kataszteri nyilvántartásba vételét, közölte az Országos Kataszteri és Ingatlan Nyilvántartási Ügynökség, az ANE Csepei. A szeptember 30-ai adatok szerint az országban eddig csaknem 8,95 millió hektár területet vettek nyilvántartásba a program keretében. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint változóan felhős égbolt mellett marad a száraz, helyenként azonban borongós időjárás. Csapadék nem valószínű, a gomoly felhőzet azonban zavarja a napsütést. 4 fokot mérnek Csíkszeredában, 2 fokra tehető a reális hőérzet, és a csúcsérték 10-13 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: A sütőtök az ősz szuper élelmiszere került terítékre a Székely Konyha és Kert gasztromagazin e-havi lapszámában. Sütőtökös leves, főétel és desszert is készült szakácsaink konyhájában. Már nem ragú, de nem is leves. Kelemen Éva mutatja be ízletes borjú ragú levesét. Miben mit ígyunk? Számít egyáltalán a pohár? Borrovatunk pohárhatározóval jelentkezik. Desszertként bajorperecet és marcipános almás süteményt ajánlunk. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
1: Mit éreztél abban az első másodpercben, amikor a karodban tartottad?
2: Félelmet.
3: Csodálatot.
2: Szeretetet.
1: A szülők számára az első másodperc az érzelmek hatalmas hullámát hozza. Az orvosok számára pedig a felkészültség felelősségét is, mert minden gyermek ugyanazt a gondoskodást érdemli. A Lidl Románia és a Salvați Copii 15 kórházi osztályt lát el az újszülöttek számára nélkülözhetetlen 15 készülékkel, hogy már az első másodperctől ott lehessünk mellettük. Lidl. Igazán megéri.
4: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
5: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
6: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Rózsi, megint a 3 literes befőttes üvegekbe akarod eltenni a 100 kiló káposztát? Az almát mi beszeded le? S a szilvet miben döglezted be?
1: Nyugalom, idén nem sakkozok. Beugrom a Hárplászba és elhozom a rendes méreteket.
2: Nyakadon a szüreti szezon meg az eltedés, de kicsik a hordóid és nincs ami beszedni a gyümölcsöt. Nem érj ricskéig, inkább tárazd be! A Hárplászt üzletében mindent megtalálsz. Hordókat, bidonokat és ládákat, a kicsitől a hatalmasig. Gyere be hozzánk, Csíkszereda a Hargita utca 69. Hárplászt, mert a jó termésnek rendes edény kell.
3: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Sárga erős szélre vonatkozó riasztást adott ki szerdára az Országos Meteorológiai Szolgálat több megyére. Az előrejelzés szerint 1500 méteres magasság fölött havas eső és havazás várható. A déli Kárpátok és a Kárpát kanyar gerincein 60-80 km/órás sebességgel fújhat a szél, 5-15 cm-es hóréteg alakulhat ki. A riasztás pénteken este 6 óráig marad érvényben. Összesen 19 új magyar nyelvű tankönyv nyert a 9. osztályos tankönyvek közbeszerzési eljárásain, számolt be közleményében az RMDS. Magyar nyelv és irodalomból, matematikából, biológiából, fizikából, informatikából és információs technológiából, vizuális nevelésből, vallásból, valamint személyiségfejlesztésből és pályaorientációval is készültek új tankönyvek. Az új könyveket eleve magyarul írták a pedagógusok és szakemberek, figyelembe véve a magyar nyelvű oktatás sajátosságait és a magyar diákok igényeit, hívta fel a figyelmet Mihály Falvi Katalin, az RMDS oktatásért felelős ügyvezető alelnöke. Feltöltötték az új 9. osztályos tankönyvek digitális és PDF változatait az erre a célra létrehozott internetes felületre, közölte szerdán az Oktatási Minisztérium. A szaktárca azt követően tette elérhetővé a tankönyveket, hogy aláírták a keretszerződéseket a közbeszerzési eljárásban nyertesnek nyilvánított kiadványokra. Miniszteri rendelettel összesen 63 tantárgy 9-es tankönyveit hagyták jóvá, további 9 tantárgy esetében óvást nyújtottak be, ezért az eljárást ezek elbírálása után folytatják. A következő szakaszban az iskolák kiválaszthatják a használni kívánt tankönyveket, majd nyilvántartásba veszik és összesítik az igényeket. A rendeléseket a 2026-2027-es tanévre jóváhagyott beiskolázási számok alapján állítják össze. A tanintézetek október 15-e és 28-a között választhatják ki a tankönyveket, és közölhetik, hány új 9-es kiadványra van szükségük, értesült az Ager Press. Egy a képviselőház által szerdán elfogadott törvénytervezet szerint ártámogatott felnőtt pelenkákra jogosultak az egészségbiztosítással rendelkezők. A jogszabálytervezet értelmében a biztosított személyek a referencia árhoz viszonyítva 80%-os árkedvezménnyel vásárolhatnak inkontinencia termékeket a szakorvos által kiállított recept alapján. A támogatás függetlenül attól jár, hogy a páciens állapota ideiglenes vagy tartós jellegű. A javaslat célja, hogy a betegséggel vagy fogyatékossággal élők, valamint az idősek könnyebben hozzájuthassanak ezekhez a termékekhez, azáltal javítva életminőségüket és biztosítva emberi méltóságuk megőrzését. A romániai lakosság mindössze 6,9%-a kapott influenza elleni védőoltást a tavalyi szezonban, miközben az Egészségügyi Világszervezet a veszélyeztetett csoportok körében 75%-os átoltottságot ajánl. A Családorvosok Országos Társasága arra kéri a lakosságot, hogy időben kérje az oltást házi orvosától. Az oltóanyagok már elérhetők a gyógyszertárakban, a védettség kialakulásához azonban körülbelül 2 hét szükséges. Az influenza ugyanis nem egyszerű megfázás, akár tüdőgyulladást és kórházi kezelést is okozhat. A súlyos szövődmények különösen az időseket, a gyermekeket, a várandós nőket és a krónikus betegeket veszélyeztetik. Az oltás számukra ingyenes, akár csak az egészségügyi dolgozók számára. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a délután folyamán térségünkben marad a változóan felhős égbolt mellett a száraz napos időjárás. Csíkszeredában 11 Celsius fokot mérnek, a hőérzet mindössze 9 fokra tehető, a csúcsérték 13 foknál nem emelkedik magasabbra. A holnapi naptól ismét borongóssá, illetve csapadékossá válik az időjárás, változóan felhős égbolt mellett időnként esőzések átvonulására is számítani lehet. A reggeli órákban a hőmérséklet mínusz 5 0 fok közé csökken, napközben a csúcsérték 10-12 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: as many as I ache for you. We're oceans apart, even though my tears have dried.

0: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom, Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett, egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Reklámot hallottak!

0: Ákosi, megint a 3 literes befőttes üvegekbe akarod eltenni a 100 kiló káposztát? Az almát mi beszeded le? S a szilvát miben döglezted be?
1: Nyugalom, idén nem sakkozok. Beugrom a Harplastba és elhozom a rendes méreteket.
2: Nyakadon a szüreti szezon meg az eltelés, de kicsik a hordóid és nincs ami beszedni a gyümölcsöt. Nem éricskéj, inkább tárazd be! A Hardplast üzletében mindent megtalálsz. Hordókat, bidonokat és ládákat, a kicsitől a hatalmasig. Gyere be hozzánk, Csíkszereda, Hargita utca 69. Hardplast, mert a jó termésnek rendesedén kell.
3: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Sárga erős szélre vonatkozó riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat több megyére. Az előrejelzés szerint 1500 méteres magasság fölött havas eső és havazás várható. A déli Kárpátok és a Kárpát kanyar gerincein 60-80 km/órás sebességgel fújhat a szél, 5-15 cm-es hóréteg alakulhat ki. A riasztás pénteken este 6 óráig marad érvényben. Összesen 19 új magyar nyelvű tankönyv nyert a 9. osztályos tankönyvek közbeszerzési eljárásain, számolt be közleményében az RMDS. Magyar nyelv és irodalomból, matematikából, biológiából, fizikából, informatikából és információs technológiából, vizuális nevelésből, vallásból, valamint személyiségfejlesztésből és pályaorientációval is készültek új tankönyvek. Az új könyveket eleve magyarul írták a pedagógusok és szakemberek, figyelembe véve a magyar nyelvű oktatás sajátosságait és a magyar diákok igényeit, hívta fel a figyelmet Mihály Falvi Katalin, az RMDS oktatásért felelős ügyvezető alelnöke. Feltöltötték az új 9. osztályos tankönyvek digitális és PDF változatait az erre a célra létrehozott internetes felületre, közölte szerdán az Oktatási Minisztérium. A szaktárca azt követően tette elérhetővé a tankönyveket, hogy aláírták a keretszerződéseket a közbeszerzési eljárásban nyertesnek nyilvánított kiadványokra. Miniszteri rendelettel összesen 63 tantárgy 9-es tankönyveit hagyták jóvá, további 9 tantárgy esetében óvást nyújtottak be, ezért az eljárást ezek elbírálása után folytatják. A következő szakaszban az iskolák kiválaszthatják a használni kívánt tankönyveket, majd nyilvántartásba veszik és összesítik az igényeket. A rendeléseket a 2026-2027-es tanévre jóváhagyott beiskolázási számok alapján állítják össze. A tanintézetek október 15-e és 28-a között választhatják ki a tankönyveket, és közölhetik, hány új 9-es kiadványra van szükségük, értesült az Ager Press. Egy a képviselőház által szerdán elfogadott törvénytervezet szerint ártámogatott felnőtt pelenkákra jogosultak az egészségbiztosítással rendelkezők. A jogszabálytervezet értelmében a biztosított személyek a referenciaárhoz viszonyítva 80%-os árkedvezménnyel vásárolhatnak inkontinencia termékeket a szakorvos által kiállított recept alapján. A támogatás függetlenül attól jár, hogy a páciens állapota ideiglenes vagy tartós jellegű. A javaslat célja, hogy a betegséggel vagy fogyatékossággal élők, valamint az idősek könnyebben hozzájuthassanak ezekhez a termékekhez, azáltal javítva életminőségüket és biztosítva emberi méltóságuk megőrzését. A romániai lakosság mindössze 6,9%-a kapott influenza elleni védőoltást a tavalyi szezonban, miközben az Egészségügyi Világszervezet a veszélyeztetett csoportok körében 75%-os átoltottságot ajánl. A Családorvosok Országos Társasága arra kéri a lakosságot, hogy időben kérje az oltást házi orvosától. Az oltóanyagok már elérhetők a gyógyszertárakban, a védettség kialakulásához azonban körülbelül 2 hét szükséges. Az influenza ugyanis nem egyszerű megfázás, akár tüdőgyulladást és kórházi kezelést is okozhat. A súlyos szövődmények különösen az időseket, a gyermekeket, a várandós nőket és a krónikus betegeket veszélyeztetik. Az oltás számukra ingyenes, akár csak az egészségügyi dolgozók számára. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a délután folyamán térségünkben marad a változóan felhős égbolt mellett a száraz napos időjárás. Csíkszeredában 11 Celsius fokot mérnek, a hőérzet mindössze 9 fokra tehető, a csúcsérték 13 foknál nem emelkedik magasabbra. A holnapi naptól ismét borongóssá, illetve csapadékossá válik az időjárás, változóan felhős égbolt mellett időnként esőzések átvonulására is számítani lehet. A reggeli órákban a hőmérséklet -5 0 fok közé csökken, napközben a csúcsérték 10-12 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: A fortifikált Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált Forti.
1: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed. Happy Flor Saccharomyces boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: A sütőtök az ősz szuper élelmiszere került terítékre a Székely Konyha és Kert gasztromagazin e-havi lapszámában. Sütőtökös leves, főétel és desszert is készült szakácsaink konyhájában. Már nem ragú, de nem is leves. Kelemen Éva mutatja be ízletes borjú ragú levesét. Miben mit ígyunk? Számít egyáltalán a pohár? Borrovatunk pohárhatározóval jelentkezik. Desszertként bajorperecet és marcipános almás süteményt ajánlunk. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
3: Homok, vesekő. Az Uraktív Lito hozzájárul a vesekő képződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő és nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekektől elzárva tartandó.
4: A Ringsil H a spray megszünteti az ordugulást és megkönnyíti a légzést. Hatása gyorsan, 5 percen belül érezhető és akár 10 órán át is eltart. Ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
5: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
6: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
7: Reklámot hallottak.

0: csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6. Csíkszereda.

0: Rósi, megint a 3 literes befőttes üvegekbe akarod eltenni a 100 kiló káposztát? Az almát mi beszeded le? S a szilved miben döglezted be?
1: Nyugalom, idén nem sakkozok. Beugrom a Hardplastba és elhozom a rendes méreteket.
2: Nyakadon a szüreti szezon meg az eltelés, de kicsik a hordóid és nincs ami beszedni a gyümölcsöt. Nem éricskéj, inkább tárazd be! A Hardplast üzletében mindent megtalálsz. Hordókat, bidonokat és ládákat, a kicsitől a hatalmasig. Gyere be hozzánk, Csíkszereda a Hargita utca 69. Hardplast, mert a jó termésnek rendes edény kell.
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől ezárva.
4: Reklámot hallottak.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Sárga erős szélre vonatkozó riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat több megyére. Az előrejelzés szerint 1500 méteres magasság fölött havas eső és havazás várható. A déli Kárpátok és a Kárpát kanyar gerincein 60-80 km/órás sebességgel fújhat a szél, 5-15 cm-es hóréteg alakulhat ki. A riasztás pénteken este 6 óráig marad érvényben. Összesen 19 új magyar nyelvű tankönyv nyert a 9. osztályos tankönyvnek közbeszerzési eljárásain, számolt be közleményében az RMDS. Magyar nyelv és irodalomból, matematikából, biológiából, fizikából, informatikából és információs technológiából, vizuális nevelésből, vallásból, valamint személyiségfejlesztésből és pályaorientációval is készültek új tankönyvek. Az új könyveket eleve magyarul írták a pedagógusok és szakemberek, figyelembe véve a magyar nyelvű oktatás sajátosságait és a magyar diákok igényeit, hívta fel a figyelmet Mihály Falvi Katalin, az RMDS oktatásért felelős ügyvezető alelnöke. Feltöltötték az új 9. osztályos tankönyvek digitális és PDF változatait az erre a célra létrehozott internetes felületre, közölte szerdán az Oktatási Minisztérium. A szaktárca azt követően tette elérhetővé a tankönyveket, hogy aláírták a keretszerződéseket a közbeszerzési eljárásban nyertesnek nyilvánított kiadványokra. Miniszteri rendelettel összesen 63 tantárgy 9-es tankönyveit hagyták jóvá, további 9 tantárgy esetében óvást nyújtottak be, ezért az eljárást ezek elbírálása után folytatják. A következő szakaszban az iskolák kiválaszthatják a használni kívánt tankönyveket, majd nyilvántartásba veszik és összesítik az igényeket. A rendeléseket a 2026-2027-es tanévre jóváhagyott beiskolázási számok alapján állítják össze. A tanintézetek október 15-e és 28-a között választhatják ki a tankönyveket, és közölhetik, hány új 9-es kiadványra van szükségük, értesült az Ager Press. Egy a képviselőház által szerdán elfogadott törvénytervezet szerint ártámogatott felnőtt pelenkákra jogosultak az egészségbiztosítással rendelkezők. A jogszabálytervezet értelmében a biztosított személyek a referencia árhoz viszonyítva 80%-os árkedvezménnyel vásárolhatnak inkontinencia termékeket a szakorvos által kiállított recept alapján. A támogatás függetlenül attól jár, hogy a páciens állapota ideiglenes vagy tartós jellegű. A javaslat célja, hogy a betegséggel vagy fogyatékossággal élők, valamint az idősek könnyebben hozzájuthassanak ezekhez a termékekhez, azáltal javítva életminőségüket és biztosítva emberi méltóságuk megőrzését. A romániai lakosság mindössze 6,9%-a kapott influenza elleni védőoltást a tavalyi szezonban, miközben az Egészségügyi Világszervezet a veszélyeztetett csoportok körében 75%-os átoltottságot ajánl. A Családorvosok Országos Társasága arra kéri a lakosságot, hogy időben kérje az oltást házi orvosától. Az oltóanyagok már elérhetők a gyógyszertárakban, a védettség kialakulásához azonban körülbelül 2 hét szükséges. Az influenza ugyanis nem egyszerű megfázás, akár tüdőgyulladást és kórházi kezelést is okozhat. A súlyos szövődmények különösen az időseket, a gyermekeket, a várandós nőket és a krónikus betegeket veszélyeztetik. Az oltás számukra ingyenes, akár csak az egészségügyi dolgozók számára. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a délután folyamán térségünkben marad a változóan felhős égbolt mellett a száraz napos időjárás. Csíkszeredában 11 Celsius fokot mérnek, a hőérzet mindössze 9 fokra tehető, a csúcsérték 13 foknál nem emelkedik magasabbra. A holnapi naptól ismét borongóssá, illetve csapadékossá válik az időjárás, változóan felhős égbolt mellett időnként esőzések átvonulására is számítani lehet. A reggeli órákban a hőmérséklet mínusz 5 0 fok közé csökken, napközben a csúcsérték 10-12 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
1: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez.
3: Igazi slágerek
2: és napjaink kedvencei változatosan.

Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
1: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
2: Reklámot hallottak.

0: Fun FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádió.

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: magyar zenék órája. Hajrá, magyarok!
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fene FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fene FM. Fülig zene.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: új zenék, állandó jó kedv. Fun FM, Csíkszered a legfrissebb hangja.
1: Nyolcvanas évjárat 8-tól, minden szerdán a Fun FM rádióban.

Fülig. Fan FM Rádió. Fülig zene. Fan FM.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fülig zene. Fun FM.
1: 80-as évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fun FM Rádióban.
2: Don't close your heart.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: to the hits. All the hits. These are my hits.
1: FM 87.6.
2: Fun FM.
1: Fun FM Rádió.
3: Főleg zene.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Fun FM rádió. Bárhol, bármikor. Éterben, online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan. Bárhol.